0: nincsenek.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő,

0: FM Rádió. Fülix zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
1: Fülix zene.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszere.

Őrtől Fülig Fan FM. FM 87.6.

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

Az anyukám mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél, hogy kell legyen a család.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Én leszek, ki rendbe hozza majd az életet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggel egyezted a parlamenti pártokkal Nikus Jordán államfő a kormányfőjelölt személyéről. A Kotrocseni palotában reggel 9 órakor kezdődnek a tárgyalások a Peszedével, majd az AUR, a Penele, az USZERE és 11 órakor az RMDS következik. Egyeztetések délután 2-kor zárulnak a független parlamenti képviselőkkel. A több mint 4 hónapja tartó politikai válságban továbbra sincs stabil parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok eltérő elképzelésekkel érkeznek a tárgyalásokra, az államfő pedig az egyeztetések után jelölhet miniszterelnököt. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan a 2024-es újraszámolást követően, állítja a számvevőszék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kaphatott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibák a többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 10 ember vesztette életét súlyos közúti balesetekben Hargita megyében az év első 8 hónapjában. A rendőrség 71 súlyos balesetet jegyzett, ezekben 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok és rollerezők szabálytalansága volt. Ez az esetek több mint 35%-ában játszott szerepet. Ezt a nem megfelelő sebesség követte. A rendőrök az időszakban több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabtak ki, és több mint 2000 jogosítványt vontak be. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhelyszéken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított, a megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. 3 év kiadás után ismét megkezdik a vadon élő rókák veszettség elleni oltását Hargita megyében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket várhatóan szeptember 25-e és 30-a között légi úton juttatják el a kijelölt területekre. A kampány a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja. A betegség halálos és emberre nézve is veszélyes, ráadásul a környező megyékben idén több fertőzött rókát, kutyát, macskát és szarvasmarhát azonosítottak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint derült égbolt mellett többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 6 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 24 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lejalapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulyka mellszűz pecsenyére 100 grammonként öt lej 19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9 lej 99 banért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8 lej 99 banért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
4: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9. Minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
3: Spectrum, British Council. Advantage Premium Member.
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
7: Reklámot hallottak.
8: Mindig lesz egy szebb.

0: menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggel egyezted a parlamenti pártokkal Nikus Jordán államfő a kormányfő jelölt személyéről. A Kotrocseni palotában reggel 9 órakor kezdődnek a tárgyalások a Peszedével, majd az AUR, a Penele, az USZERE és 11 órakor az RMDS következik. Egyeztetések délután 2-kor zárulnak a független parlamenti képviselőkkel. A több mint 4 hónapja tartó politikai válságban továbbra sincs stabil parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok eltérő elképzelésekkel érkeznek a tárgyalásokra, az államfő pedig az egyeztetések után jelölhet miniszterelnököt. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan a 2024-es újraszámolást követően, állítja a számvevőszék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kaphatott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibák a többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 10 ember vesztette életét súlyos közúti balesetekben Hargita megyében az év első 8 hónapjában. A rendőrség 71 súlyos balesetet jegyzett, ezekben 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok és rollerezők szabálytalansága volt. Ez az esetek több mint 35%-ában játszott szerepet. Ezt a nem megfelelő sebesség követte. A rendőrök az időszakban több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabtak ki, és több mint 2000 jogosítványt vontak be. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhelyszéken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított, a megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. 3 év kiadás után ismét megkezdik a vadon élő rókák veszettség elleni oltását Hargita megyében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket várhatóan szeptember 25-e és 30-a között légi úton juttatják el a kijelölt területekre. A kampány a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja. A betegség halálos és emberre nézve is veszélyes, ráadásul a környező megyékben idén több fertőzött rókát, kutyát, macskát és szarvasmarhát azonosítottak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint derült égbolt mellett többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 6 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 24 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Szeptember 17-e van csütörtök, az az igazság, hogy várjuk már azt a 23-24 Celsius fokot, nem igaz, hogy nem várjuk már. 8 óra múlt 7 perccel, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülix zenékkel. A kávé mellé kellenek a jó kis slágerek, az új zenék, a már bejártott slágerek, és nyilván kell a rutinunk mellé egy kis állandóság, mondjuk az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Fülig zenék, Beverexa, Benson Boone, Olivia Rodrigo, Whitney Houston, Ross Stewart és még sokan mások. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, köszöntjük a nap ünnepeljeit, és toljuk a munkát magunk előtt, úgy, hogy fogjon, ugye?

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból, ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Gotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Gotyogó Günther Ottóval.
1: Egyelőre komolyba vesszük már csak azért is, mert fel kell köszöntenünk a napünnepeltjeit. Szeptember 17-én Zsófia nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 1844-ben 182 éve született Puskás Tivadar Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. 1972-ben született Balanyi Vivianán szakfordító, aki IQ eredményével az emberek mindössze 1%-ába tartozik. Ez a legmagasabb IQ eredmény kategória a Földön. 1787-ben írták alá az Egyesült Államok alkotmányát, ennek már 239 éve. 1382-ben Székesfehérvárot megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta, ennek ma már 644 éve. 1935-ben született Kenneth Elton King Kesey, amerikai író, legismertebb műve a Száll a kakukk fészkére. 1940-ben született Móna István olimpiai bajnok, öttusázó, vívó, edző és sportedző. 1944-ben Budapesten született Bicskei Bertalan labdarúgó, illetve edző. 1983-ban, azaz 43 éve, Vanessa Williams színésznő, énekesnő lett az első színes bőrű szépség királynő Amerikában. Így igaz, hogy később megfosztották a címétől, lévén, hogy kompromitáló felvételek kerültek elő róla. 1916-ban született Mary Stuart, angol regényírónő, aki trilógiát írt Merlinről és Arthur királyról. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve az ajándékdal, ezzel a felvétellel mindazoknak kedveskedünk, akik ünnepeltnek számítanak.
0: Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó!

0: Nyilvánosságra hozták a Formula 1 2027-es versenynaptárát, amiben a 24 nagydíj mellett rekordot jelentő 10 sprint verseny kapott helyet. A szezon március 14-én Bahrainban indul, a finálét december 12-én rendezik Abu Dhabiban, míg a magyar nagydíjra augusztus 1-én kerül sor. A zsúfolt menetrendben két régi ismerős is visszatér. A portugál nagydíjat június 20-án, a török nagydíjat pedig október 3-án tartják. Az új érkezők miatt viszont áldozatokat is kellett hozni, így a katalán nagydíj és a holland nagydíj kikerült a programból. Barcelona ráadásul 2027-től Belgiummal váltott rendszerben rendezhet futamot, ami annyit jelent, hogy csupán két évente látogat el hozzájuk a száguldó cirkusz. A megszokott futamok mellett a sprint program is rendkívül sűrűnek ígérkezik. Az első 12 hétvégéből 6-on rendeznek rövid futamot, a szezon második felére pedig további 4 marad. A sportág történetének legnagyobb viccét és egyben a legabszurdabb húzását az új versenynaptárnak köszönhetjük, ugyanis Monaco történetében először ad otthont sprintnek. A legendás városi pálya híresen kevés előzési lehetőséget kínál. Nem véletlenül tartják úgy a szakértők, hogy aki itt az első rajtkockából indul, az 90%-ban már futamgyőztesnek is mondhatja magát. Bár a menetrend papíron végleges, a megvalósulását komoly bizonytalanság övezi. A közel-keleti háborús helyzet már az idei szaudi futamot is törölte a naptárból, a Bahrainit pedig Malajziába kényszerítette átcsoportosítani, mivel a 2026-os katari és Abu Dhabi futam sorsa is erősen kérdéses, egyre valószínűbb, hogy Imola ugorhat be a szezon december 6-ai zárófutamáért.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulykamell szűzpecsenyére 100 grammonként ötlej 19 baniért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9,99 baniért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8,99 baniért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán, a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézer show, óriás papagáj show és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: Reklámot hallottak.
6: Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: A jelenleg tapasztalható 4 Celsius fok is barátságosnak tűnik amellett, hogy sarkvidéki eredetű hideg légtömeg éri el jövő héten Romániát, ami nyilván jelentős lehűlést hoz. Kedden és szerdán, szeptember 22-én, illetve 23-án a hőmérséklet egyik napról a másikra akár 10-15 fokkal is visszaeshet, a magasabban fekvő területeken pedig havas eső és havazás is kialakulhat. Hát nagyon remélem, hogy még nem. Nem másért, csak akkor ez már megpöcköli az én pszichológiai küszöbömet, ami annyit jelent, hogy készülök lelkiekben a télre. Én egyelőre jelen állás szerint 22-ére, 23-ára, főleg a reggeli órákra 3-4 Celsius fokot látok, hát tulajdonképpen, ha jobban meggondolom, jelenleg is annyi van, úgyhogy bízunk benne, hogy nem megyünk be még a mínusz tartományba a jövő hét elején.
1: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

3:49 volt egy perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, elsősorban azokat köszöntöm, akik később kapcsolódtak be a mai kotyogóba. Felix zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival operálunk, annak érdekében, hogy a zenei változatosság az kéznél legyen minden percben. Miközben az okostelefonok kamerái évről évre jobbak lesznek, egyre többen fedezik fel újra az egyszerű kompakt fényképezőgépeket. A Fujifilm erre a hullámra ül fel az új Instaxpel 2-vel, egy mindössze 87 g-os tenyérnyi digitális kamerával, amely úgy néz ki, mintha egy klasszikus analóg fényképezőgépet zsugorítottak volna össze, rendkívül jó pofa. Az előd az Instaxpel 2024-ben még meglehetősen különös szerzet volt. Apró gömbölydet készülék, amelynek sem kijelzője, sem keresője nem volt. A Fujifilm azonban saját bevallása szerint a vásárlók egy része nem is igazán tudta, hogy mit kezdjen vele. A második generációnál ezért alaposan átdolgozták a koncepciót a felhasználói visszajelzések alapján, és az eredmény nyilván sokkal inkább hasonlít egy hagyományos fényképezőgépre. Kapott optikai keresőt, felső LCD kijelzőt, valamint exponáló gombot, vezérlő tárcsát, és még egy olyan kart is, amely a filmes gépek filmtovábbító karját idézi. A retro külső alatt egy 1x3,06 hüvelykes CMOS szenzor dolgozik, tehát azért nem kell játékszámba venni a masinát. A The Verge szerint autofókuszt és exponenciális arcfelismerést is kapunk, valamint állítható az ISO, a záridő és az expozíció kompozíció. A Fujifilm a digitális fotózás mellett az analóg hangulatot is igyekszik megtartani. Így igaz, fotóz, de nem nyomtat. Nyilván aki megtalálja, az ISO, a záridő és az expozíció kompozíció. A Fujifilm a digitális fotózás mellett az analóg hangulatot is igyekszik megtartani. Így igaz, fotóz, de nem nyomtat. Nyilván aki megtalálja, az eléri ezt a bizonyos régi, egykori

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Átcsoportosításokkal próbálják kezelni az egészségügy finanszírozási hiányát Romániában. Csek Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint jelenleg 98 millió lei hiányzik az állami egészségügyi rendszer rövid távú működéséhez. Az összegből többek között a kórházak sürgősségi osztályainak béreit és működési költségeit, valamint a mentőszolgálatok kiadásait fedeznék. A pénzt részben egészségügyi programoktól, köztük a HIV-AIDS programtól, részben a rezidens orvosok béralapjából csoportosítják át. Csek Attila szerint ez csak átmeneti megoldás, amely október végéig biztosítja a működést, a tartós rendezéshez költségvetés kiigazításra és teljes jogkörű kormányra van szükség. Döntőházként ismét megszavazta a képviselőház a medveállomány rikítására vonatkozó törvényt, amelyet korábban az államfő visszaküldött felülvizsgálatra a parlamentnek. A jogszabály a korábbi 426 helyett 2026-ra és 2027-re évi 859 barna medve kilövését írja elő megelőzési céllal, és a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére 55 helyett 110-re emeli. A tervezetet előterjesztő RMDS szerint az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a túlszaporodott állomány tudományos alapú szabályozása. A törvényt a parlament korábban elfogadta, és május 4-én továbbította kihirdetésre az elnöki hivatalnak. Nikos Ordán május 26-án megtámadta az Alkotmánybíróságon a jogszabályt, de a testület június 24-én elutasította a beadványát, ezért az államfő a törvény felülvizsgálatát kérte a parlamenttől. Szerinte a különböző hatóságok felelősségi köre és a medvék elleni intézkedések sorrendje is pontosításra szorul, ahogy az is, hogy mikor alkalmazható az állat elriasztása, befogása és végső esetben a kilövése. A 13 éves kor alatti gyerekeknek megtiltanák a közösségi oldalak használatát, 15 éves korig pedig önálló fiókot sem lehetne létrehozni az Európai Unióban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelőjén jelentette be, az Európai Unió alapjaiban változtatná meg, hogyan használhatják a gyerekek és a tinédzserek a közösségi médiát. A szabályokat megsértő technológiai vállalatokra akár éves árbevételük 6%-ának megfelelő bírságot is kiszabhatnának. Sarkvidéki eredetű hideg légtömeg éri el jövő héten Romániát, ami jelentős lehűlést hoz. Kedden és szerdán, szeptember 22-én, 23-án a hőmérséklet egyik napról a másikra akár 10-15 fokkal is visszaeshet, a magasabban fekvő területeken pedig havas eső és havazás is kialakulhat. Az ég változóan felhős lesz, de a nyugati, északi és a középső ország részben megnövekszik a felhősödés és a csapadék valószínűsége. Az 1800-2000 méter feletti területeken havazás, havas eső alakulhat ki. A szél időszakosan minden régióban felerősödik, a legerősebb széllökések pedig a hegyvidéki területeken várhatók, ahol a szélsebesség meghaladhatja a 70-80 kilométeret óránként. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 10 és 21 Celsius fok között alakulnak, még a minimumok az ország nagy részén 4 és 13 fok közé esnek vissza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 6 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 23-24 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, friss kávéval és további érdekes beszéd témákkal. Mikor illik elvinni a tányért, és honnan tudja a felszolgáló, hogy végeztünk? Vannak egészen fontos szabályok, amelyekről nem árt tudni. Ki dolgozik többet, a párok máshogy látják a házi munkát, nyilván ebbe is jól-jól belemegyünk, illetve alvás közben az agyunk a szívünkre kezd hallgatni, hogy mit akar a felütés, kiderül. A most következő órában maradjanak velem a kotyogóban.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

0: A klasszikus etikett úgy tartja, hogy nem kell megvárni, amíg mindenki befejezi az étkezést. Ehhez képest ma már sok helyen egyenként viszik el a tányérokat, amint valaki végzett, ami egyes vendégeket kifejezetten zavar. A vendéglátósok szerint ez nem feltétlenül a siettetési jele. A felszolgáló egyszerűen szeretné fenntartani az asztal rendjét és a kiszolgálás folyamatosságát. A testbeszéd is sokat számít, ha valaki mondjuk eltolja a tányért, és egymás mellé teszi a kését és a villáját, általában azzal jelez, hogy ő bizony már végzett, és le lehet szedni előle a terítéket. De ha bizonytalan a helyzet, vagy egy egyszerű helyzetben nem igazán tudjuk feltalálni úgy magunkat, ahogy kellene, van egy nagyon kézenfekvő megoldás. A felszolgálónak meg kell kérdeznie, elviheti-e a tányért, így biztosan nem lesz belőle etikett baki.
1: Főtől

0: Robin Cook és egy 97-es nagy klasszikus, ez volt a Comanchero. Fél tíz lesz 7 perc múlva. Filix zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink új zenéi és lágerei szólnak. Jó ez a kávézás mellé, meg jobban megy a munka is tőle, szerintem. De nyilván mindenki maga dönti el. Van, aki egészen csendesben szereti a munkáját elvégezni, van, akinek kell egy kis háttérzene, vagy van, akinek egyenesen kell a zsizsegés, annak érdekében, hogy a figyelme ugyan fenntartható legyen, de azért ne legyen túlságosan monoton az a bizonyos folyamat, amivel éppen dolgozik. Martin Garrix és Dean Lewis érkezik egy újabb dallal, ezúttal 2020-ból. Ez a Used to Love.
1: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulyka mellszűzpecsenyére 100 grammonként 5,19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9,99 banért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8,99 banért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

A Queenslandi Egyetem kutatói 235 együtt élő heteroszexuális párt vizsgáltak, és azt találták, hogy a férfiak és a nők saját hozzájárulásukat az otthoni munkában teljesen eltérően ítélik meg. A nagy kérdés így utólag nyilván az, hogy ki dolgozik többet otthon, hogyha a kis kezét a kis szívére kellene tennie, és úgy nyilatkoznia erről, akkor kíváncsi lennék, hogy saját magát nevezné meg, vagy a kedvesét, akivel nyilván egy háztartásban élnek. A legnagyobb különbség a láthatatlan, fejben végzett munkánál jelentkezett. A nők átlagosan a kognitív feladatok 65%-át tulajdonították maguknak, míg a férfiak 42%-ot. Ide tartozik például a bevásárlás megtervezése, az időpontok és teendők fejben tartása, vagy a családi programok megszervezése. A kutatás szerint minél nagyobb volt a különbség abban, hogyan látják a párok a munkamegosztást, annál rosszabb kapcsolat minőségről számoltak be. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, nem azt vizsgálták, hogy objektíven kidolgozik többet, és az sem derül ki, hogy a nézeteltérés rontja-e a kapcsolatot, vagy esetleg fordítva. A tanulság talán az, nem feltétlenül az 50-50 a lényeg, hanem hogy mindketten igazságosnak érezzék a feladatok megosztását. Ergo nem kell ragaszkodni a 50-50-hez, egy a lényeg, hogy a családi béke mindig meglegyen, és annak mi az alapfeltétele, hogy valaki mindig enged egy kicsit.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Vadi új nagylemezzel jelentkezik szeptember végén Kovács Ákos. Az énekes 15 dalból álló karácsonyi tematikájú lemezt ad ki, miután a nyáron egészségügyi okokból lemondta koncertjeit. A zenész decemberben már ismét színpadra állna, miközben az elmúlt hónapokat a pihenésre és a gyógyulásra fordította. Kovács Ákos Karácsony az ünnep dalai címmel jelenteti meg új kiadványát, derül ki az énekes frissített weboldaláról. A lemez szeptember 29-én jelenik meg, így aztán mindenkinek bőven jut ideje arra, hogy beszerezzen egy példányt a fa alá.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra.
0: A lemez szeptember 29-én jelenik meg, így aztán mindenkinek bőven jut ideje arra,

0: trendet, olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Reklámot hallottak.

R.E.M. és a Shiny Happy People, vagy ahogy magyar orvosi nyelven használják, REM fázis. Alvás közben sem kapcsol ki teljesen az agyunk, csak átkapcsol. Svájci kutatók 25 ember alvását vizsgálták, és azt találták, hogy a REM fázisban az agy egyre kevésbé reagál a külvilág hangjaira, miközben a saját szívverésünket továbbra is nagyon érzékeli, sőt, ez a reakció akár erősödhet is. Vagyis, amikor álmodunk, az agy mintha kevésbé figyelne arra, mi történik körülöttünk, és inkább a test belső állapotára koncentrál. A kutatók szerint ennek az úgynevezett interocepciónak fontos szerepe lehet abban, hogy az agy alvás közben is figyelemmel kísérje a szervezetünk működését. A kutatásnak később gyakorlati jelentősége is lehet. Az eredmények segíthetnek a tudatállapot vizsgálatában olyan betegeknél, akik nem tudnak kommunikálni. Egyelőre azonban azt még nem tudják, hogy a szívverés pontosan hogyan befolyásolja az álmainkat. 4 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, utána pedig fogadóórát tartunk, ezúttal Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere lesz a meghívott vendége.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Átcsoportosításokkal próbálják kezelni az egészségügy finanszírozási hiányát Romániában. Csek Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint jelenleg 98 millió lei hiányzik az állami egészségügyi rendszer rövid távú működéséhez. Az összegből többek között a kórházak sürgősségi osztályainak béreit és működési költségeit, valamint a mentőszolgálatok kiadásait fedeznék. A pénzt részben egészségügyi programoktól, köztük a HIV AIDS programtól, részben a rezidens orvosok béralapjából csoportosítják át. Csek Attila szerint ez csak átmeneti megoldás, amely október végéig biztosítja a működést, a tartós rendezéshez költségvetés kiigazításra és teljes sokkörű kormányra van szükség. Döntőházként ismét megszavazta a képviselőház a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, amelyet korábban az államfő visszaküldött felülvizsgálatra a parlamentnek. A jogszabály a korábbi 426 helyett 2026-ra és 2027-re évi 859 barna medve kilövését írja elő megelőzési céllal, és a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére 55 helyett 110-re emeli. A tervezetet előterjesztő RMDS szerint az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a túlszaporodott állomány tudományos alapú szabályozása. A törvényt a parlament korábban elfogadta, és május 4-én továbbította a kihirdetésre az elnöki hivatalnak. Nikos Ordán a május 26-án megtámadta az Alkotmánybíróságon a jogszabályt, de a testület június 24-én elutasította a beadványát, ezért az államfő a törvény felülvizsgálatát kérte a parlamenttől. Szerinte a különböző hatóságok felelősségi köre és a medvék elleni intézkedések sorrendje is pontosításra szorul, ahogy az is, hogy mikor alkalmazható az állat elriasztása, befogása és végső esetben a kilövése. A 13 éves kor alatti gyerekeknek megtiltanák a közösségi oldalak használatát, 15 éves korig pedig önálló fiókot sem lehetne létrehozni az Európai Unióban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelőjén jelentette be, az Európai Unió alapjaiban változtatná meg, hogyan használhatják a gyerekek és a tinédzserek a közösségi médiát. A szabályokat megsértő technológiai vállalatokra akár éves árbevételük 6%-ának megfelelő bírságot is kiszabhatnának. Sarkvidéki eredetű hideg légtömeg éri el jövő héten Romániát, ami jelentős lehűlést hoz. Kedden és szerdán, szeptember 22-23-án a hőmérséklet egyik napról a másikra akár 10-15 fokkal is visszaeshet, a magasabban fekvő területeken pedig havas eső és havazás is kialakulhat. Az ég változóan felhős lesz, de a nyugati, északi és a középső ország részben megnövekszik a felhősödés és a csapadék valószínűsége. Az 1800-2000 méter felett területeken havazás, havas eső alakulhat ki. A szél időszakosan minden régióban felerősödik, a legerősebb széllökések pedig a hegyvidéki területeken várhatók, ahol a szélsebesség meghaladhatja a 70-80 km óránként. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 10 és 21 Celsius fok között alakulnak, még a minimumok az ország nagy részén 4 és 13 fok közé esnek vissza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 23-24 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Tíz óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. 10 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Adom is az SMS számot 0724-860-000. Hamarosan indul a fogadó óra. Ezúttal Csíkszereda polgármestere Korodi Attila lesz a vendégem.
0: Csíkszereda, tekerj ránk! Ha FM, az Fun FM. És pont!

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: 4:11 lesz 3 perc múlva, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, korábban említettem, hogy indul a fogadóra itt a Kotyogóban, és azt is említettem, hogy a meghívott vendégem ezúttal Korodi Attila Csíkszereda polgármester. Le. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Gyorsan még hozzáteszem az SMS számot is, hogyha esetleg netán-tán valakinek kérdése akad, nyugodtan feltehesse. 07-24-860-1000. No, milyen témával indítunk, hol zajlanak jelenleg munkálatok, illetve ha már a munkálatok szóba jöttek, ugye, akkor még egyszer elővesszük ezt a Penerere történetet, mit sikerült befejezni, mi van még húzós határidővel hátra, melyikkel kezdünk?
2: Közben visszahallatszik valamilyen hangfalból az ön hangja, úgyhogy ezért köszönöm szépen.
1: Ez volt a
2: jól van, akkor
1: monitor,
2: fogjunk
1: jó.
2: Is neki a control monitort, kikapcsoltuk. Mi fejeződött be, röviden összefoglalva, a teljes iskola felújítási, digitalizáció, szakműhelyi, szaklabor, felszerelés, beruházási projektünk. Ez egy közel 8 millió eurós projekt, szenzációs eredményekkel, én nagyon örülök ennek a projektnek, szerintem ez volt a szívügy projektem nekem a Penerelés projektekből, mert én nagyon szeretem azt, hogy a szakutatás, szaklaborok ügyét fel tudjuk vállalni, de közben úgy, hogy 450 tanteremnyi butorzat és digitális eszköz került be az osztálytermékbe, ami fantasztikus eredmény. Emellett pedig az országos programban részt vettünk ugye az új kukák letelepítésében, annak tudjuk a nyügét, baját is, és a jó oldalát is, de hát ezek mind országos projektek, amelyek miatt a technikai részekért nem feltétlenül tudjuk teljes mértékben befolyásolni. Meg lett ugye az önkéntes hulladékudvar is, hál' Istennek az is lezárult. A városnak az általános rendezési tervét fogadtuk el, valamint nagy lakónegyedeknek az övezeti rendezési tervét, hogy hosszú évtizedeken keresztül lehessen lakásokat építeni. Egy maradt itt el, még amit le kell zárnunk, az a Széchenyi, amelyet most ősz folyamán szeretnénk lezárni. Ha tovább megyünk az épületeknél, akkor vegyük sorra, 3 tömbházat szigeteltünk a Penerelés csomagból, és ugye tavaly év elején országos szinten a tömbház szigetelési programot újra értelmezték, meghúzták, ezért nekünk 8 tömbházat levágtak, úgy, hogy más városoknál 10-et, 20-at, vagy 5-öt, 6-ot függőben, hogy mennyi pályázat volt, de hál' Istennek, hogy 3 megvan. A városházánál teljesen a vége fele járunk, tehát ott elértük a 90%-os szintet az augusztus végéig, most belső finiszek vannak helyenként, meg udvarrendezés hátul, meg elől a különböző díszemeleknek, elemeknek a pontosítása az zajlik, tehát ezek ilyen részletkérdések. A színháznál lehívtuk az uniós összegek a 99%-át, ott azok a részek maradtak meg, amelyek városi költségvetést érintik, és itt igyekszünk azért, hogy december végéig zárjuk ezt is, hogy legyen minden elszámolható, amit eddig lehívtunk uniós pénzt. A kamerás rendszernél, ami a közbiztonságot és a közúti átláthatóságot biztosítja, ott az összeg 80%-át hívtuk le, ott harmadik közbeszerzésre lett nyertes, mert egyszerűen nem jelentkeztek a pályázatokra, és akkor ennek függvényében így én azt gondolom, hogy az is rendben van, mert azt úgy vállaltuk be, hogy csak végigmegyünk a programon, hogyha egy szentet hívunk is, akkor is megérjem, a közbiztonság az a legfontosabb dolog. Ami nem működött, pedig minden adott volt hozzá, és itt a kivitelező nem tudta tartani azt a vállalt iramot, amelyet kellett volna ezek a Metropolisos 10 elektromos autóbusznak a leszállítása. Úgyhogy ebben az esetben még úgy vagyunk, hogy keressük a megoldásokat Bukarestben, hogy olyan lehetne mégis valamilyen erőforrásokat erre csoportosítani, mert azért ez a vidék számára egy nagyon-nagyon erőfeszítés lenne a város költségvetésből, és ezt valahogy le kell zárni, de itt a kivitelező egyértelműen, hogy hibázott, és ezekben biztos számos jogi és pénzügyi következménye lesz a kivitelező fele is ennek a történetnek.
1: No, akkor vegyük szépen sorjában, lesz a visszaköltözés idén a polgármesteri hivatalba?
2: Lesz.
1: Ez remek.
2: Tehát ugye ez attól függ, ugye rengeteg minden történt, egy műemlékes felújítás, egy energetikai felújítás, egy teljes új tűzvédelmi rendszer. Ezeknek a jóváhagyási végén menjünk, és a legfontosabb az, hogy a tűzoltóság mondja ki, hogy rendben van, akkor lehet visszaköltözni.
1: Jó, a Csíki Játékszín esetében ugye, mivel lezárult a Penerere program, ez azt jelenti, hogy a továbbiakban a város saját költségén kell kiegészítse az
2: amúgy, ami munkatok vannak, azok úgy is terveztük, hogy a város saját költségét érintik, mert mondok ilyen fontos dolgokat, hogy teljesen a nézőtér alját újra kellett építeni, a bejáratokat újra kellett építeni, strukturális problémák voltak. Ugye a Penerés program az energetikai felújítás volt. Tehát, hogy jobb hőhatékonyságú épületeink legyenek, levegőztető rendszerek, szigetelések és ebből adódó különböző járulékos munkálatok, de mi viszont még a színpad technikát is újat építünk be a játékszínbe, ezeket mind városi költségvetésen, ezeknek a lépései maradtak hát, hogy le kell ezeket zárni, és azért van azért egy stressz, vagy egy roham, mert ezt is végleges engedélyes lezárással kell megvalósítsuk december 31-ig. Mert akkor lesz lehívhatónak tekinthető az uniós pénz, amit eddig lehívtunk.
1: Jó, tehát akkor ezt akartam igazából megkérdezni, hogy lesz-e erre pénz, vagy van-e már erre pénz?
2: Erre volt nekünk erőforrásunk a saját költségvetés, ugye az egyik, van nekünk két fejlesztés hitelünk, az egyik fejlesztés hitel pont erre volt, mert tudtuk azt, hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy egyszer szabad így hozzányúlni a színházhoz, mert az akkor következő hosszú évtizedekre adja meg a színháznak az újabb életképességét, mint épület, és ez sikerül is, hogyha lezárjuk tisztességgel.
1: Az elektromos buszok ügyében a város perli a beszállított, vagy a beszállító?
2: Még nem kerültünk perlésre, de szerintem lesznek ebből ilyen fázisok is. Mi nem tétlenkedünk amúgy, mert egyfelől hivatalosan kérdeztük a fejlesztési minisztériumot, hogy hogyan kell ebben az ügyben lejárni. Még szerintem a minisztérium sem nagyon tudja, mert mondok egy tételt, volt a tavasz-nyár folyamán egy olyan tézis, hogyha országos szinten az egyik beruházási zsallon teljesül, akkor az a lehívott összeget a többi projektet is vissza tudják fordítani. Lehetséges, hogy ez így van. De közben azért még mi igyekszünk máshol is felállítani védőelemeket, és a csomaggal pályázunk a központi fejlesztési regionális. Ott most be van nyújtva a pályázat, elemzés alatt van, tehát lehetünk lépés előnyben is, rosszból lehet jóra fordítani, de az biztos alaptézis az, hogy a Városháza és a kivitelező között komoly feszültség van, mert a kivitelező nem teljesített a feltételeket.
1: De akkor ilyen esetben ő léphet fel anyagi követelésekkel?
2: Ez mi meglátásunk szerint egyáltalán, és igazából, ha engem kérdeznek, nem is kellene mérnökésszel fogva elfogadni a leszállítás következő hónapokban. Mindig a kivitelezési szerződéseknek a jogi értelmezése az egy komplikált történet, és ebből adódnak majd a különböző nézetek, nézethelyzetek, ezeken végig kell menni.
1: Tehát akkor 10 elektromos busz volt megrendelve, amik nem készültek el a határidőre, de hogy készül a gyártól leszállítani ezeket?
2: Hát én azokat láttam 60%-os elkészítési szinten mindeniket.
1: Jó, de most kötelesek vagyunk átvenni?
2: Na ebből van aztán egy bonyodalom.
1: Aha.
2: Én hát szívem akkor... szerint azt mondom, hogy nem, de majd nézzük meg a jogi normákat is.
1: Tehát igazából nekünk jó lenne, hogyha meg lennének a buszaink, csak kellene
2: csak
1: pénz,
2: amivel... nagy erőfeszítés, kifizetni. Tehát egy 30 millió lejes erőfeszítés, és ezért volt ez a Penelé pályázatba betéve, mert ezek nagy beruházások.
1: No, hát figyelj!
2: Mert
1: hát...
2: ez töltőállomásokat is tartalmazott, és autóbuszokat is.
1: Hát, hogy a román mondást tartja, de a vojnum a vreziova vreu, hát akkor kell hozni a buszokat, ott valami lesz vele. Ha ennyire egyszerű lenne nyilván, de nem.
2: Természetesen az. Nem ilyen egyszerű.
1: No, a projekteket illetően ugye még volt szó a kukák telepítéséről. Korábban Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnökével beszélgettem. Többek között a szemét kérdésről, tehát ugye a kezelésről, hogy Hargita megyében egységes lesz. Volt-e a megye és a város között valamiféle egyeztetés, mert
2: elkezdődtek.
1: Igen.
2: Hát elkezdődtek. Ugye van egy a megyei önkormányzat kiírta a közbeszerzést a hulladék begyűjtésre. Erre van egy nyertes konzorcium, az elkezdte a városok, települések feltérképezési és szerződéskötéses fázisokat, viszont a városoknál ugye van egy sokkal komplexebb begyűjtési mechanizmus, meg szokásrend. Mi az ekocsékkal nagyon meg voltunk elégedve, mert mindig akkor, amikor kellett, ha volt is olyan probléma, beavatkozott, tisztába tette a várost, és ment tovább az élet.
1: Ők akkor kiesnek ebből a képből?
2: Teljesen, mert nem engedi jogszabály. Ezért most ebben a szokás rendben szeretnénk, hogy az új kivitelező is, vagy begyűjtő tevékenykedjen. Ebből vannak azért feszültségek, mert a kivitelező próbálja olvasni a szerződést, és mi elmondtuk, hogy nem csak a szerződést kell olvasni, hanem azt is, hogy hogyan kell működjön jó lesz szolgáltatás. Tehát, hogy nem lehet úgy értelmezni Csíkszeredát, mint mondjuk Csíkszeredomokos vagy éppenséggel Gyergyót Tölgyest. Úgyhogy ezek az egyeztetések zajlanak, az álláspontok közelednek, de még kell közeledjenek, még nem vagyunk a végén.
1: Mondjuk az Ekocsik nem maradhat ebben a történetben alvállalkozó.
2: Nem, vagy... tiltja a jogszabály. Ja.
1: Már csak azért is, mert akkor ezt teljesen újra kell már csak Csíkszereda szintjén is gondolni.
2: Ugye mi kezdettől fogva jeleztük, és az Ekocsik együtt működött a kivitelezőkkel, hogy a szakembereinknek az a része, akik a várossal vagy a Csíkkal foglalkoztak, azokat ők átveszik. Ez úgy látjuk, meg is történik, és ez jó is, mert akkor így van folytonosság a szolgáltatásban, nem mindegy, hogy az utcát ismerő emberek lépnek be, használják a gépeket, de attól kezdve még vannak olyan fajta álláspontok, amelyeknél másként látjuk a világot.
1: Mondjuk teljesen porba hult projektek között említhetjük talán a Vencel József iskola melletti sportcsarnok, ugye, mert kérdi egy hallgató, hogy abból lesz-e valami.
2: Nem, az egy másik történet, az a campus projekt volt. Az országos szinten elkaszálták.
1: Igen, tehát erre mondtam.
2: Viszont mi nem álltunk meg együttműködve Brassóval, Szentgyörggyel és Gyulafehérvárral. A központi fejlesztéséri ígyóban meghoztunk egy elvi döntést, hogy a központi fejlesztéséri ígyóban lévő városai kampuszprojektesek voltak, azokat átemelik a központi fejlesztési régió fejlesztési alapjába finanszírozásként. Éppen tegnap volt itt a fejlesztési régiónak a vezetősége, és egyeztettünk is pont a szakközépiskolai kampuszon belül, pont elmentünk ahhoz a pályához, ahol ledozeroltuk, lepucoltuk a régi roncsokat, és én azt látom, hogy ebből lehet egy szép projekt, tavasz közepére kell elkészüljünk a tervezésekkel, és akkor tudunk pályázni, erre keretek lesznek megszabva, ennek a hogyanja körülbelül november környékén derül ki, mert számtalan egyeztetésre hívnak majd bennünket, és célirányosan erre igyekszünk akkor lehívni olyan erőforrásokat, amelyek csak kampuszra szólnak, csak szakképzésre, és akkor nekünk az a célunk, hogy az eredeti kampuszprojekthez képest igen, tornateremépítés, közösségi teremépítés, de felújítani az étkezdét, felújítani a két bentlakást, szakműhelyeket felújítani, és nem annyi mindent újat építeni, amely kicsit kényszerpálya volt a régi kampuszprojektben, mert ott a sajnos, hogy ez is volt a veszte az országos kampuszprojektnek, arra kényszerítették az önkormányzatokat, hogy mindennél új épületekkel rukkoljanak elő, pedig pontosan tudtuk, hogy bentlakás kapacitásban a mostaninak a felújítása bőven elégséges lenne, hogy az étkezdéknél a felújítás bőven elégséges lenne, hogy a szakműhelyeknek a épített részének a rendbetétel is elégséges lenne, de viszont kell építeni tornatermet egyértelmű a kampuszba. Ugye a szakműhelyeknél a felszereltséget nagyon-nagyon komoly léptékben nem felújítottuk, hanem újraépítettük. Ez a penerelés nagy dotör, vagy mondjam azt, hogy felszerelés beszállításos projektünkből, de viszont van legalább két olyan szakműhely épület együttes, amelynek az épületet is fel kell újítani teljesen.
1: Ha már a kampuszt említette, ugye idén nem jött össze, bár tervben volt, ha jól tudom, én is csak így hallottam, hogy a Márton Áron Főgimnázium úgymond használatba venné a Somlyón üresen maradt nagy épületet, ezt nem sikerült kivitelezni
2: sok egyelőre. Minden, egyfelől a felek azok nagyon pozitívan álltak hozzá, legyen az a magánjavak, a Szent Ferenc Alapítvány, Márton Gimnázium, tűzoltósági engedélyes komoly újra gondolás és építési történet van ott, ami nélkül nem lehet bentlakásként a diákokat, mint oktatási intézményhez tartozó bentlakást beengedni, és innen jött az, hogy ezt a projektet a gimnázium le kellett fékezze, mi a gimnázium mögött vagyunk, adtunk erőforrásokat, ugye az FK befogadta a gimnáziumnak a bentlakását a tehetségközpontnak az emeletére, és köszönöm szépen innen is az FK-nak a nyitottságát, és következő években szerintem el kell dőn akkor, hogy melyik irányba tudunk maradni, az FK vonal, vagy a Szent Ferenc Alapítvány. Mindkét intézmény, hál' Istennek, elég pozitív volt és nyitott volt, de vannak olyan komplex kérdések, amelyeket csak közös döntéssel lehet megoldani.
1: Az emberek nagyon-nagyon kíváncsiak, sorjáznak szára a kérdések 0724-860-000. Csak igyekszem egy kicsit valamilyen szinten témába terelni a felmerülő kérdéseket. Kicsit nézzük meg, ugye nem olyan régen, hát most már gyakorlatilag több mint egy hónapja, ha jól számolom én, jelentették be, hogy a városi buszjáratok használata hétvégén ingyenes.
2: És nagyon jól működik, hála Istennek.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire kezdték az emberek használni?
2: Hát én azt gondolom, az egyik legnagyobb élmény, amit tapasztalunk, hogy tisztelők elkezdtek kirándulni Hargita fürdőre.
1: Ez nagyon jó.
2: Nagyon-nagyon jó. Ezt tudjuk a Hajtafürdőjektől és a Csigitranztól is, és a városon belül is elindult a mozgás. Ami pozitív hatás, a Csíki Transz igazgatója mondta a múlt héti beszélgetésen, hogy ahogy a hétvégi programok beindultak, az ingyenességek észrevették, hogy hétfő kedden a bérletvásárlások megnőttek arányban. Ez azt jelenti, hogy a használat után jöttek rá, gondolom sokan, hogy mennyire érdemes egy jó bérlettel kihasználni a szállítási útvonalakat, mert hogy nagyon kézenfekvő.
1: Tehát akkor ez a sample program, ez bejött?
2: Be.
1: Ez nagyon jó egyébként. Akkor ez azt jelenti, hogy a télen működtetett síjárat vagy síbuszjárat.
2: Az marad ugyanben a rendszerben.
1: De az is ingyenes lesz?
2: Persze, hát az hétvégén.
1: Nagyon korrekt. Már csak
2: pénteken nem, de hétvégén igen.
1: Azért kérdezem, mert ugye jött egy erre vonatkozó kérdés. Tisztelt polgármester úr, a taxis sofőröken nem tetszik gondolni? Nekik is van család, ezzel keresik a kenyerüket. Ugye volt korábban
2: itt erről nincs
1: már.
2: Egy közszállítás és taxiszolgáltás közti konfliktus, mert azt gondolom megvannak a városban azok a kliensek, akik taxival szeretnek járni. Az egy teljesen más típusú, más óra idősávban. Ugye éjjeli járatok nincsenek Csíkszeredában, nappal is számos olyan tevékenység van, amit másként lehet elvégezni, tehát azt gondolom, hogy a közszállításnak a célja nem az, hogy a taxisokat visszaszorítsa, hanem adjon egy pluszot.
1: Tehát akkor nem gondolja azt, hogy a közszállítás ez a taxisok róvására?
2: Valamilyen kihatása biztos van. És itt el tudom képzelni, vannak idős emberek, akik most buszbéletet váltottak és azzal járnak, de hogy összességében, aki taxival szeret járni, az egy teljesen más szokásrend szerint közlekedik, mint aki egy menetrend szerinti buszjárattal.
1: Idős embereket említett, tehát hány éves kortól ingyenes hétközben is?
2: Nem korhoz van kötve, hanem aki nyugdíjas és 3000 lej nettó jövedelem alatt van a jövedelme, és sajnos, hogy a legtöbb nyugdíjasnak ilyen jövedelme van, azoknak ingyenes a bérlet, azok felett pedig féláron lehet jegyet váltani, ezt a vonaljegyet, és ezt látom, hogy ki is használják az idősek, akik nem tudnak ingyen bérletet váltani, valamint vannak a fogyatékkal élők, a 118-as törvény szerinti jogostan rendelkezők, ők ingyenesen járnak.
1: Diákok?
2: Diákok teljesen ingyenesen.
1: Tehát teljesen ingyenesen járnak, ez remek. Mikor robbintják be az utcákon a nagypanókat, a rendszert, a leolvasót?
2: Ma reggel is néztem, hogy például Taplocán éppen szerelték fel a nagypanókat, amelyek ugye a parkolókra szólnak, Somjó, Székutya végén is fel van szerelve, tehát minden mostan szerelődnek ezek fel, a háttérrendszer tesztelése zajlik, ha jól láttam, akkor a legtöbb digitális kijelző, ami az autóbusz forgalomnakban segít tájékozódni, azok már fel vannak állítva, azok a lefóliázottak, úgyhogy szépen lassan ezek is elindulnak.
1: No, van egy újabb kérdéskör, kíváncsi vagyok a Városház, illetve az ön hivatalos véleményére is ebben. Szeretném megkérdezni, hogy a Városháza még meddig tolerálja, hogy a Szentlélek utca gyakorlatilag egyirányosodott, az út jobb oldala parkolóként működik, de a hatóságokat mégsem zavarja. Baleset veszélyes és szabálytalan ott a parkolás, és azért szeretném én is tudni a Városháza hivatalos álláspontját, mert ugyan volt nemrég, hogy behajtani, illetve megállni tilos táblákat szereltek fel, de nagyon sok ilyen útszakasz van a városban, ahol gyakorlatilag az egyik sáv az parkoló.
2: A konzervatós környékén felkerültek a megállni tilos táblák. Felfel az út mentén azért láttuk, hogy van egy szokás, hát óvatosan, figyelmesen el lehet menni, de tényleg odafigyelést igénye, én is odafigyelve járok, majdnem naponta meg kell járjam magamat. Ha meg visszaköltözünk a Városházára, akkor egyértelmű, hogy járok sokszor el naponta. Ott azért vártunk a letiltásokkal, mert közben van egy elkészített kiviteli terv, amelyen most pályáztunk a Központi Fejlesztési Régióhoz a kerékpárút létesítésre, és nem tudtuk mérnökileg még úgy összepásztani, hogy a mostani tiltások hogyan találkoznak majd a beruházással. Az egy probléma, de figyelemmel azt lehet kezelni, legalább annyi ér van mellette, mint ellene, mert azért az az övezet nagyon használt az autóforgalomban, és valahol meg kell tudjanak állni az emberek, úgyhogy a beruházás után egyértelműen más lesz, addig pedig nézzük, figyeljük, és ha látjuk azt, hogy a konfliktus helyzeket nehezen tudják kezelni a városlakók, akkor egyszer csak ott is beavatkozunk, de nem lépnénk, ha amíg a kerékpáros beruházással nem érünk oda, annak látjuk a kivitelezési fázisait is, és abból felmérjük, hogy hogyan alakul át az utca arculata.
1: De mondjuk ez tény, hogy nagyon sok útszakaszunk van, ahol egyik sáv az szinte állandóan foglalt. Nyilván az emberek megoldják egymás
2: között. Van, ahol hivatalosan is. Ugye ez a kisvárosoknak egy története. Mindenhonnan nem lehet kitiltani az autókat, ezt fokozatosan lehet kitiltani, de van, ahonnan ki kell, és ott viszont látszik a pozitív hozadéka.
1: Amikor úgy fogalmazott, hogy várjuk meg a beruházást, mire gondolt az új parkolóra?
2: Nem, hanem kimondottan a Szentlélek utcának az újra profilozása, a volt tejgyártól egészen be a konzulátusig a kerékpárút pályázatnak következtében.
1: És hogyha már a parkoló, mint olyan szóba került, ugye ez is eheti hír, hogyha jól emlékszem.
2: Volt egy anyaga a helyi sajtóban, igen.
1: No, erről mit kell még esetleg pluszban tudnunk?
2: Azt kell tudni pluszban, hogy elindult a szakmai munka, amelynek tehát a Csíki Transz viszi a szakmai munkát, saját erőforrásból finanszírozza a megvalósítósági tanulmányt, amely az én mindig azt fogom mondani, hogy óceán a szemben, igazából a Szív utca is hát a decemberi forradalom közti kazánház övezetére tervezett emeletes parkoló háznak a kérdésköre. A szakmai vélemények végül az irányba mentek el, hogy egy félig süllyesztett épületről beszélünk, amelynek természetes szellőztetési rendszere van, ez azt jelenti, hogy tűzoltóságilag engedélyeztethető, építészetileg nem annyira komplikált, és mégis félsüllyesztett, tehát nem
1: ez
2: egy...
1: Ez mit jelent, hogy lenne egy szint a föld alatt?
2: Egy és fél szint a föld alatt, úgyhogy természetes húzatrendszerek vannak, amelyek kiviszik a gázakat és az illóanyagokat, ugye, mert az mindig az autózással ez jár, és közben maga a félsüllyesztett épületnek a teteje, oldalrészei, azok átalakulnak, magas a zöldövezeteké, közösségi tér és sportpályák, tehát egy olyan térség alakul ki, amelynek egy lejtősen ki fog jönni egészen a decemberi forradalomig, és átprofilozza azt az egész városrészt.
1: Most azon gondolkodom, hogy igazából egy egyszerűbbre sincs még pénzünk. Kell-e ezt így? Ami az elképzelés,
2: ha nézzük az anyagi
1: jó
2: beruházásokat, akkor ez a legegyszerűbb variáns.
1: Zöldövezetesített?
2: Igen, miért? Egyfelől a zöldeteknek a városok központjában rengeteg pozitív hozadéka van.
1: Ezt nem is
2: kettő,
1: van senki kétségben.
2: Hogy mivel félső, ezt egy szabad levegőztetett, tehát ennek ez a munkamódszere, úgyis az épület nem a föld alatt van, hanem félig a föld felett, és mivel a tűzoltósági rendszerrel relatív szerényebben kell infrastruktúrát betelepíteni, ezért olcsóbb is.
1: Visszakérdez valaki, hogy a kihelyezett tábláknak van-e már hozadéka, mert ugye van a penge tömbház környékén.
2: Erre most így nem tudok válaszolni, mert nem látom, hogy most az országos rendőrség vagy a helyi rendőrség hogyan, mikor.
1: Egyébként ez... kinek a dolga mindkettőnek?
2: Ha a táblák kint vannak, mindkettőnek.
1: Értem. Tehát akkor ezt jó lenne már. Na, kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek pozitív.
2: Szerintem és... biztos van, de azért nem tudok erről mondani adatokat, adatsorokat, mert ez azt jelenti, hogy a rendőrség jelenlétekkel és a kiszabott főleg figyelmeztetésekkel és remélhetőleg egyáltalán büntetéssel lehet ezt korrigálni.
1: Folytatódik-e a tömbház szigetelés program, és hogyha igen, akkor milyen tömbházak következnek?
2: Jelenleg nem folytatódik, mert nincsenek országos kiírások. Mindenhol ezek a pályázatok a 2-3 év ezelőtti kiírások lezárását jelentette, úgyhogy várjuk mi is a kiírásokat. Technikailag fel vagyunk készülve számos terve, számos tömbház, amelyek be voltak listázva abból az 54-ből, amelyek bejelentkeztek 4 évvel ezelőtt.
1: No, egy nagyon-nagyon rövid válasz erejéig térünk vissza a taxis témára, azt írja az illető, feltétlenül kérdezem egy úriember, 50%-ot esett vissza a taxik forgalma, mióta be vannak rakva az új buszok. Ezt csak akartam, hogy tudjon az infóról, mint
2: köszönöm
1: olyan.
2: A jelzést.
1: Fél 11 múlt 5 perccel folytatjuk a fogadó órát, további kérdéseket lehet SMS-ben feltenni 0724 860 000, illetve a Facebook Live mellett kommentben is fel lehet tenni kérdéseket. Ha már a buszok, taxik, közlekedés szóba jött, akkor ugye elindult idén is a lábusz, ami ugyan egy icipicit döcögve indult, de rendkívül jól működik.
2: Döcögve?
1: Hát az elején nem nagyon akarták az emberek használni, úgymond
2: első
1: a lábusz.
2: Első nap is 170-en voltak.
1: Nem idén, maga a program, amikor anno elindult.
2: Jaj, megérted, ez természetes. Tehát azt gondolom, hogy ezek a programok úgy, ahogy a közszállításra és most a buszaink reggel, hála Istennek, hogy nagyon tele vannak, tehát elérte a célját, és rengeteg autót nem használunk a csúcs időszakban pont azért, mert az autóbuszok jól működnek. Ugyanígy a lábbusznál is meg kell szokják a főleg tömbházas közösségek, és nem csak, hogy ezt lehet használni. Ami szépsége az ez programnak, hogy a szülői közösség kezdeményezésére van egy alternatív útvonal, amely a Jégpálya negyedből a művészeti iskoláig.
1: Ez nem rég alakult ki, úgymond.
2: Igen, de ez is, ami szép ebben, hogy a szülők kérték, és ők vállalták be ennek a működtetését, tehát hogy ezek ilyen szép történetek, most is 170 és 200 gyerkőc közötti számban buszoznak reggel a gyerekek gyalogosan. Én azt kívánom, minél többen gyaloguljanak reggel, mert az iskolai nap is sokkal jobban indul egy gyaloglással. És hát ez a program stabil, én köszönöm mindenkinek, főleg az önkénteseknek, akik reggel sofőrként ott vannak, és segítik a gyerekeknek az utcán való haladását, és a szervező csapatnak a városházán, mert abban a szervező csapatban rengeteg önkéntes kurázsi van.
1: Lábus után még valami eszembe jutott, csak időközben figyelem, hogy ki milyen kérdésekkel áll még elő. Lábusz, na gyorsan nézzem csak meg a puskámat. Itt a puskám, tehát Lábusz kipipálva azt mondja, hogy a következő, ha már a Lábusz mint olyan szóba jött, jaj, ez jutott eszembe, hogy a mi gyerekkorunkban igazából fel sem merült, hogy akkor megyünk egy gyalogsuliba. Tehát reggel találkoztunk a tömbház előtt, azt mentünk.
2: Azért most is le a kalappa a rengeteg gyerek.
1: Így van, ez is igaz.
2: Rendesen jár gyalogosan suliba. Itt a bevezetésnél a kisgyerekeknél fontos, ez azért most szülőként is, akik sofőrök vagyunk, azért mondom, azért értem bele magamat is, mert így akkor könnyebben elfogadható lesz a véleményem, de azt gondolom, hogy túlságosan féltjük a gyerekeinket, mert rengeteg autót vezetünk, rengeteg autót látunk, és attól tartunk, hogy sem az autós társadalom, sem a gyerekek nincsen felkészülve arra, hogy egy átjáron civilizáltan le találkozzon egy autó az átjáró gyerkőccel. Ugye ebből adódik ez a féltés, és a Lábbusz program a legjobb, mert így a kisgyereket bevezetjük, és már önállóan is ugyanúgy jól közlekednek majd a városban, amikor délután elmennek egy sporteseményre, edzésre, valamilyen baráti találkozóra, már teljesen másabbak az életképességeik az utcákon, és ez fontos, sok az autó, és ez nem egy csíkszerű jelenség, ez egy társadalmi jelenség.
1: Ugye nemrég volt bejelentve, hogy közelebb került Széchenyi és Csiba főbb utcáinak aszfaltozása, de hogy ott közben víz, illetve szennyvíz elvezetési munkálatok is zajlanak.
2: Igen, tehát zajlik a csatorna és jóvízhálózat képítés Széchenyben és jóvízhálózat képítés Csibában. Párhuzamosan pedig most már a szakmai tervekkel is haladunk mind a két utcára. Az önkormányzat elfogadta múlt héten a megvalósíthatósági tanulmányát, ez általános címe. Ez az első technikai terv, ami készül a beruházásra, ezzel feltöltöttük a rendszerbe a Fejlesztési Minisztériumban. A minisztérium most elemző, miket kell korrigálni benne, hogy kompatibilis legyen az ő normatívájukkal, mert a lényeg az, hogy legyen egy leokézás, tehát tudja a minisztérium küldeni a pénzügyminisztériumban jóváhagyásra. Ugye számtalan szállítási projektünket tudtuk most technikai tervszinten előre tolni ebben az évben, pontosan azért, mert a Fejlesztési Minisztériumban végre megmozdultak ebben az irányban a városok fele is, és a merev gondolkodás módjukat lazították, mert mi sokkal komplexebb projektekkel megyünk, nem csak egy aszfalt réteget teszünk le. Úgyhogy ebben van haladat. Most a kérdés az, hogy a sok felküldeszerelő projektet együtt a többi 100 országos projekttel a pénzügyminisztérium mikor okézzel, hogy kössünk szerződést, de mi ezzel párhuzamosan haladunk. Mondok egy példát, a Búza Levendula utcákban az aszfaltozási projekt, amely esővíz hálózat képítéssel indult, és az zajlik valamint majd ivóvízhálózat cserével a Búza utcában, az is szálinis projekt, azoknak már a kivitelezési fázisában tartunk.
1: Az az igazság, hogy a Széchenyi zóna kapcsán jött be egy kérdés a Fan FM rádióra, de én ezekhez az almás termékekhez sikhülye vagyok. Tehát látom a preview-t, az előzetes, de nem tudom megnézni a teljes tartalmát.
2: A telefonokban valahol.
1: Istenem, kellett nekem. Na, visszatérve a kérdésekre. Jó napot kívánok, mit lehet tudni, mikor lesz a Szent Anna iskolának saját bentlakása, és a kicsiknek is saját iskola? Köszönöm szépen a választ.
2: Mi csak azt tudjuk, hogy a Szent Anna iskola témában a megyei önkormányzatnak segítünk. Tehát ők kérték azt, hogy tartsuk fenn a lehetőségét annak, hogy a következő időszakban is a Székely Károlynál lévő néhány embert tudják használni oktatásra, és ebben tényleg segítjük, mert fontos. Viszont az, hogy mikor, hogyan azt a megyei önkormányzat tudja.
1: A Széchenyi zóna víz, illetve szennyvízhálózati projekt a megfelelő ütemben zajlik. Nem tudom, hogy ezt az előbb érintette.
2: Mondok egy számot, én azt mondom, hogy nem, de mégis, tehát 30%-os teljesítési szinten van, viszont rengeteg a munka. És ugye majd fog épülni egy nagy vízház fent, víztartályok a Széchenyi oldalban, az erdőszélen, ugyancsak Csibában, és hát rengeteg munka van még, úgyhogy ezek nagyon kemény munkavolumenek, de maga a kivitelezés jelen pillanatban, ha az ivóvízházat nézzük, akkor az 30%-os, ha a szennyvízházat nézzük, akkor 15%-os.
1: Tehát akkor igazából ez az a kérdéskör, amit az előbb érintettünk. Sorjáznak a kérdések.
2: Nagyon,
1: igen, nagyon
2: neki.
1: Rég nem volt. Azt mondja, szeretném jelezni, hogy a piactól a Kaufland felevezető út részen van a beton úttest felemelkedés, amit le kellene gyalulni, ha lehetne, mert nagyon üt az autón, a Nagy Imre eltérő előtt található.
2: Köszönöm a jelzést. Mindig
1: tehát akkor ez nem fekvőrendőr.
2: Nem, mert ugye az egész decemberi forradalom, valamint hátul a Nagy Rét utca az beton elemekből van összerakva, ezt ugye megörököltük a kommunizmusban, nem véletlen, mert ez egy tőzeges úthálózat volt, és akkor építészetileg is megkérdezte a szakembereket, hogy miért ez a megoldás volt, hogy a tőzeges területre ez volt a legstabilabb megoldás. Ezeknek az átcserélése aszfaltburkolatra egy nagyon komoly mérnöki munkát jelent, és óriási beruházást, tehát nem tartunk még ott, viszont szoktunk beavatkozni, és az ilyen jelzéseket köszönjük, mert a kollégáink végigmennek, szoktak csiszolni ezeken az éleken, amelyek, ugye ezek a beton, és azért volt az beton, mert ezek majdnem azt is mondanám, hogy úszó rétegek, úszó beton lemezek, uh-huh. amelyek a tőzeges talajnak a mozgását képesek átvenni, és nem szétfeszül egy aszfaltút, hanem gyakorlatilag a beton elemek mozgásából ez kiegyensúlyozódik. Hát most már azt mondhatnám, hogy sok évtized eltelt, amit ezek megépültek, lassan-lassan a tőzeges rész teljesen eltűnik, kompaktálódik, tehát el fogunk oda is érni, de rövid távon még nem.
1: Újabb kérdés. Van-e tervben a város frekventáltabb átjáróihoz hívógombos villanyrendőr telepítése? Lehet, hogy sokat segítene a forgalmon egy ilyen rendszer. Mondjuk Kossuth, testvériség
2: Igen, a Kossuthot tudjuk, ez vita kérdése, legalább annyi pró, mint kontra vita. Egyre a kontrák azok erősebbek, mert az...
1: Mi a kontra ilyen esetben?
2: Van, tehát gyakorlatilag ezeknek a villanyrendőrnek a bekapcsolásával sokkal jobban fenntartódnak az autós forgalmak a mellékútakban, amikor be állnak a piros lámpák. Tehát még egyelőre nem sikerült szakmailag. Megérzés azt mondja mindenki, én is azt mondtam ebben a vitában, hogy szerintem ezek a felállított átjárókat szabályozó villanyrendőrök gyorsítanak a forgalmat, viszont
1: azt
2: ezek...
1: Azt gondolná az ember.
2: Igen, viszont azzal, hogy az átjáró lezáródik forgalom előtt egy 10 másodpercre, 15 másodpercre, annak a szekvenciás újraindítása forgalommal is azt mondják a szakemberek, hogy legalább akkora problémát fog okozni. Úgyhogy egyre nincs döntés.
1: Most nagyon-nagyon gondolkodom, tehát, hogy anélkül ugye gyakorlatilag mindig akkor mennek át az emberek, amikor úgy érzik,
2: igen,
1: hogy biztonságos az átkelés.
2: Igen, a csúcsok azok nem olyan gyakoriak. Tehát a csúcsok központi zónában, most Kossuth utcában van egy 400 méteres front, hogy van egy déli, egy késő délután és egy kora reggel időszak, de nem olyan gyakoriak a csúcsok, azt mondják a szakértők, hogy ezért villanyrendőket kellene szabályozni a gyalogos forgalmat egyelőre. Én is más véleményen vagyok, de még nincs tudtam meggyőzni őket.
1: Tehát summa summarum, hogyha lenne villanyrendőr, akkor gyakrabban nyomogatnánk.
2: Gyakrabban nyomogatnánk, és a sokkal szakaszosítottabb lenne az autós forgalom is, és ezt nem föltétlen tartják előnynek egyelőre ebben az autósűrűségben, még így is.
1: A Sutatónál lesz-e a városnak egy szép piknikelő helye, és a horgászoknak is kikapcsolódási lehetőség?
2: Hát egyszer én várom azt, hogy a román vízügyek fejezzék be a beruházást, dolgoznak vele, hál' Istennek, tehát most látszik a haladat, utána pedig az egész területnek a hasznosságába mi is be akarunk nevezni városházaként, ott sok magánterület van, van a gát alatt városi terület is. Én is azt gondolom, hogy a halászatnak és a rekreációnak meg kell legyen a helye. Ott nem vertük ezt nagy dombra, de most már közel 3 évvel ezelőtt volt egy nagy feszült találkozó, ahol én is táncosban együtt, nem igazán is meg a szeretők engem így, de ordítoztunk,
1: tényleg.
2: Mert megjelentek a vízügynél egy olyan tervvel, amely szárazgát volt. és akkor visszaküldtük az egész csapatot, hogy jöjjenek vissza vizes gátta, vissza is jöttek, és ezért van, hogy most már a munkálat működik, elindult, és ez egy fontos lépés volt, mert pontosan, amit jelzett a rádió hallgatónk is, a horgászatnak hagyománya van, én azt gondolom, hogy a csónakázásnak is hagyománya lesz, tehát hogy olyan fajta tevékenység, amik a rekreáció szolgálják.
1: Lesznek-e felvételek a helyi rendőrségnél, lehet-e tudni állománybővítésről?
2: Ugye ez egy nagyon szabályzott, most van versenyvizsga, egy diszpécser és egy, ha jól tudom, parkolási szabályzás betartása egyik kollégára. Azért ennyire konkrétak a megnevezések, mert most már harmadik, mindjárt negyedik éve a közszférában nem lehet alkalmazási versenyvizsgálatot hirdetni csak egyedi posztokra, és az általános helyi rendőr, az annak általános tevékenység, azokra nem tudunk hirdetni, nem engedi a jogszabály. Úgyhogy nagyon kínlódunk ilyen szempontból, mert a néhány helyi rendőr helyett kellene legyen egy 10, majdnem 20-as csapat, akkor lenne
1: egyébként igazán. Egyébként miért van ott ekkora fluktuáció?
2: Mert ez egy nagyon nehéz szakma. A fluktuáció nem föltétlen akkora nagy, de nagyon nehéz szakma. Egyfelől bekerül valaki az állományba, kikerül, jó értelemben jut az utcára dolgozni, rengeteg feszült, konfliktusos helyzettel jár. Van, akinek ez nem egy olyan tevékenység, amit hoztávon tud végezni emberként, és azt mondja, én kiszállok ebből. Van, aki szereti. Az viszont el kell menjen, majd egy év után egy 4 hónapos iskolába képzésbe, eddig lehetett menni Gyergyószent Miklósra, most két kollégánk Szlatinára járt 4 hónapra, majd nem ott éltek Szlatinán, ahhoz, hogy ezt el tudják végezni. Azt sem mindenki vállalja be. És akkor ebből adódóan a bejövő személyzetekből eléggé kirostálódnak, de azért van egy stabil, szűk csapat, aki az első csapatnak majdnem a magva.
1: Nagyon fiatentek a kollégái, mindkét kisgyan lejárt már.
2: Mindkét vizsga lejárt, eredményeket nem tudom, mert nem tudhatom. De
1: hogy, csak az a lényeg, hogy tegyünk tiszta, azaz öntsünk tiszta vizet a pohárba, nem lehet már jelentkezni most.
2: Viszont mindig nézzék, mert ha egy vizsga lejárt, nem azt jelenti, hogy nyertes
1: is tőltik. Így
2: aha. Van, mert tényleg itt pont ezért meg kevés poszt van, igyekeznek jó kollégákat
1: keresni. A diszpécsereknél még nem sikerült. Tányért, sapkát kapok, ha elmegyek?
2: Jár ez a jár. Tehát ha a diszpécsé nem sikerült, akkor
1: az sikertelen volt a parkolásnál,
2: akkor azt jelenti,
1: sikerült,
2: hogy a diszpécser állás újra ki lesz írva.
1: Na akkor elmegyek helyi rendőrnek.
2: Az egy izgalmas amúgy, tehát az új kamera rendszerrel, digitális kijelzőkkel nagyon precíz és nagyon komplex munka folyamat lesz, és végre tudunk egy minőségi diszpécsei szolgálat ügyében tenni, mert jobb lenne hamar észrevenni és megelőzni, mint hogy utána bottal ütik a nyomást, közmondást érvényesíteni, de ezekkel a kamerarendszerekkel szerintem sokkal jobban fel fog gyorsulni az a része is, hogy nagyon könnyen és gyorsan lehet utolérni olyan eseteket, ahol kihágás van, és valakik annak örvendének, a kibújnának a törvény cikkei alól.
1: A Kossuth utcába kellene valami megoldást keresni arra, hogy késő este nagyon sokan autós és motoros gyorsulásra használják, lehetne valami fekvő rendőrt elhelyezni, főleg a templomnál kellene, írja egy hallgató.
2: Köszönöm a jelzést, nem tudok erre mit mondani, mint annyi, hogy fogom jelezni a rendőrségnek, tudjanak róla.
1: No, jó, ma reggelnek korán csattant egy haszongépjármű itt az iskolánál az egyik fekvő rendőrön, pedig azok ki vannak festve.
2: Igen, meg standard építés. Most már 5 éve vannak ott a fekvőrendőr körülbelül.
1: Valami eszméletlen nagyot csattant rajta, de hát a hibáiból tanul az ember. Nézzük meg, hogy milyen témakörök maradtak még. Egyébként úgy nézem, hogy minden kérdésre sikerült megadni a választ. Folytatódik az egyedülálló pénzügyi oktatási program Csíkszeredában.
2: Ezt nagyon szeretjük, ezt a programot, 5., 6., 7. eseknek, 9., 10., 11. eseknek szól. Ez a program még Bukarestben volt, amikor én Bukarestben dolgoztam. Aztán, ahogy hazakerültünk az önkormányzathoz, meggyőztük az OTP alapítványt, hogy ezt a programot költöztessék Csíkszeredába, mert itt sokkal nagyobb befogadó készséget láttunk. Miről szól? Arról, hogy a gyerekeinket megszól. Ez a program még Bukarestben volt, amikor én Bukarestben dolgoztam. Aztán, ahogy hazakerültünk az önkormányzathoz, meggyőztük az OTP alapítványt, hogy ezt a programot költöztessék Csíkszeredába, mert itt sokkal nagyobb befogadó készséget láttunk. Miről szól? Arról, hogy a gyerekeinket erre szakosodott szakértők

0: oktatók, amelyeket iskolában ritkán vagy egyáltalán nem kaptak meg. Én arra biztatom az osztályfőnököket innen is, persze most órák vannak és nem hallgatnak bennünket, de a szülőket akkor, hogy jelzik az osztályfőnököknek, hogy ez egy ingyenes program, amelyben megvan, hogy jó néhány 10 osztályt lehet mentorálni egy éven keresztül, bejárnak oda, nagyon interaktív módon tanulják meg. Most már nem az OTP alapítványon működtető, hanem a SENSZ alapítvány, ez az alapítványi rendszer megmaradt, ugye amikor a bank eladott, akkor más finanszírozás lett mögötte, és vállalják ebben az évben is a program működtetését Csíkszeredában, és innen sugároznak ki más városok fele.
1: Röpke 10 percünk maradt még további kérdéseket megválaszolni, nyilván, hogyha adódnak 0724 860 ezer, ez az SMS szám, erre lehet még kérdéseket feltenni. Búza, Levendula utcák, Csiba, Széchenyi, ugye ezt már érintettük, ez az Angel Salini program keretében zajló út, feljavítás vagy építés is, vagy mindkettő?
0: Hát gyakorlatilag a Csiba és Széchenyi az majd építés, meg így a Búza, Levendula is építés, mert ott Köves utca volt, de azt gyakorlatilag megépítjük most.
1: Akkor ez nem az őszi karbantartási
0: munkálatok? Nem, ezek külön beruházási munkálatok. A karbantartások is elindultak, most a nagy volumenű munkánk a Mérleg utcában van. Ha a szerkesztő is emlékszik, tavaly az esővízelvező rendszerek építése zajlott, későszi hónapokban, most pedig zajlik a feljárók, a parkolók kialakítása, a felszíni munkálatok, azt jelenti, hogy aszfaltos környezet fogja fogadni a Mérleg utcai lakókat a projekt lezárásakor. Ez karbantartásban megy, mert ott létezett, csak azokat teljesen újra kellett építeni, ott a régi garázsok története is ott volt, ahol lebontottak, tehát a Mérleg utcában szeretnénk minél szebben hagyni a beruházás után, és úgy is lesz, ugye a belső udvaron is megtörtént már 3 éve ezelőtt.
1: Apropó garázsbontás, eszembe jutott a Festő Nagy István sétány utca.
0: Salini elfogadták, megkapta a fejlesztési minisztériumtól a zöld utat, a pénzügyi minisztériumtól várjuk a szerződés aláírást.
1: Tehát ugye ott korábban volt gázvezeték fektetési
0: beavatkozás, az volt, az utó vagyunk, tehát ez, ami történik, az majd lesz a Harvíznek egy járulékos beavatkozása, esővízelvezetés és teljes útburkolat, zöldövezetek, játszóterek kialakítása. A hál' Istennek, hogy a nehezén túl vagyunk, elfogadta a fejlesztési minisztérium, megkapta a zöld útat, úgy, hogy a Haromhíd építés is megkapta a zöld útat, és most azt várjuk, hogy a pénzügyi minisztérium nem csak csíkszeredai projekteket, hanem van 100 valamennyi projekt, hogy jelezte a miniszter úr nekem az elmúlt napokban, azokat fogadja el. Itt meccsel a két minisztérium, mert ez nem Csíkszeredáról szól, hanem a közpénzekről a következő évekre.
1: Ez nem jutott eszembe korábban, tehát nomád évadot hirdetett a Csíki játékszín. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy körülbelül mikor tudnak ők visszaköltözni majd az eredeti
0: nem
1: helyre.
0: Akarok hónapokat megadni idősában, akkor... azt beszéltük, hogy ahogy lehet rögtön. Látjuk azt, hogy decemberig van egy hajránk, ahogy jeleztem, ugye a saját általunk vállalt beruházási elemek lezárására, és ezt azért tesszük, mert energetikailag ezt az épületet hamar felüthattuk volna, de egyfelől találtunk számos komoly struktúrális problémát, ami életveszélyessé állapotot jelentett, azt korrigálni kellett, arra nem is került, derült fény, akkor a léptékben, amikor megbontották a falakat, meg a födémeket. Másik felül pedig azt szeretnék, hogy a színház működjön valóban színházként, és megfelelő levegőztetéssel, tűzvédelemmel, színpadtechnikával, elegáns bejárattal, tehát hogy egy teljesen más épület fogja fogadni a színház és a táncszínház kedvelőket a beruházás lezárása után. Úgyhogy abban maradtunk a színház és a táncszínházi csapattal, hogy ahogy lehet, költöznek vissza. Ez ebben az évadban szerintem megtörténik, de most hónapokat nehéz meghatározni.
1: Tehát akkor azt jelenti, hogy még viszonylag sok munkát be kell fejezni ott. Tehát, hogy zajlik.
0: Inkább azt mondom, hogy sok típusú, de pontszerű munkát. Tehát nem általános munkát.
1: Miért kell sportpróba, ha valaki diszpécsernek akar menni helyi rendőrnek? Ez engem a kizárásos alapon vissza is dobott.
0: Ja, mert hogy a helyi rendőrnek a fő tevékenység a diszpécser, de hogyha ki kell menni terepre, ki kell menni terepre.
1: Ó, hát akkor már nem kell a tányérsapka sem. Jó, ezennel meggondoltam magam, nem megyek rendőrnek, inkább megyek az
0: igazság az, hogy Csíkszereda nyert még egy következő évekhez szerkesztőt, ami jó dolog.
1: Na, akkor jó, akkor kiegyezünk ebben 50-50 alapon. Opera mini évad, ez van meghirdetve, már csak azért is, mert láttam korábban egy hírt, hogy talán Miklós Erika mesterkurzust tart Csíkszeredában, tehát hogy ez a

0: kettő, tehát egyik a másiknak kísérő
1: programja. Miklós Erika itt lesz, de nem tudok arról referálni, viszont itt lesz, nagyon szereti Csíkszeredát, a közönséget, és igazából hazajár Csíkszeredába, mint az Opera Mini évad rendszerünkbe indult. Ugye 3 darabbal leszünk jelen a nagy színpadon 5 alkalommal, így igazából az eddigekhez képest az változott, hogy 3 darab 5-ször lesz színpadon, eddig volt 4 darab 5-ször, és így tudtuk akkor ennek a szervezésileg a megfelelő kereteket megteremteni, pénzügyit is, meg logisztikai szervezését is. Úgyhogy ez a, most közben én is keresem, a Nabucco az egy alkalommal, tehát meg kell nézni, ha még van jegy, én nagyon ajánlom, mert az operák operája. Mária főhadnagy 2-szer lesz, október 1-én és október 2-án, és valahol Európában, melynek a bemutatója pont most volt, a Szent István napok környékén Kolozsváron, október 3-án és 4-én, ami nagyon izgalmas lesz, mert a Dés László, Nemes István alkotást láthatják egy operaszínházi bemutatóban, rengeteg, hogy értettem, gyerekkel, úgyhogy izgalmas lesz.
0: Rég nem néztem meg, hogy milyen iramban fogynak a jegyek. Van-e még olyan előadás, amire egyáltalán még lehet jegyet váltani?
1: Őszintén nem tudom. Nem tudom, mert nem kérdeztem meg én sem a Prosikuli csapatát most.
0: Szeretném kérdezni, hogy közvécé lesz-e a parkban, vagy valami mobil vécé? Nagyon kellemetlen látni, hogy minden fa mellett gyerekek és mások
1: közvécé állnak. Lesz, de le kell járjon az a per, amely a... Vannak azok a hexagonok.
0: A mik?
1: Hexagonok itt a busz állomás mellett.
0: Kis zöld házak.
1: Igen, arról le kell járjon egy jogértelmezési per, azért, hogy tudjuk azt birtokba visszavenni.
0: És akkor abban lenne kialakítva?
1: Azok a helyén lenne kialakítva.
0: Ezt egyébként már többször érintettük. Mi olyan bonyolult abban, hogy kirakni egy tojtót vagy kettőt egy-egy bejárathoz?
1: Én azt gondolom, a tojtót, de megvan a jó végén és a nagyon rossz oldala is.
0: Ez tény, de jobb, pont mint egy fatövében. Nem? Nem.
1: Jó. Kíváncsi lennék a rádiódásra, amikor a tojtók ki vannak téve. És a többi panaszosra, aki a szagra, meg mindenfélére fog panaszkodni. Tehát ez ennek a problémája.
0: Hát én értem, de hogyha már valaki kiteszi, akkor valaki karban is tartja azokat.
1: Igen, de attól annak van egy vegyszerszaga, van egy... Na, tehát vannak egy másik oldala is.
0: Tiszta sor, jó, a tojtoj elvetve, mint olyan. Nézem, hogy hány percünk maradt, tehát gyakorlatilag 3 percünk maradt. A következő... Én is ezen a véleményen vagyok, mint a hallgató, hogy így megy a szag az egész parkban. Zárójel bezárva, ezt most tovább nem firtatjuk. A következő meghívott vendégem a Visit Hargita a részéről Szabó Károly igazgató úr lesz. Ugye tegnap vagy a napokban adták át a Mirmidon a minősítéseket a vendéglátóipari
1: egységnek.
0: Így van, de hogy ezen a vonalon volt egy egyeztetés a várossal is. Az miről szólt?
1: Hát gyakorlatilag mi is készülünk a gasztró évre, ugye európai gasztró régió, és mi ezáltal főváros leszünk, és most már 2 éve zajlanak az egyeztetések. Mi készülünk, hogy jövőben a megszokott hagyományos, és az hál' Istennek, hogy számtalan van, ami különböző tematikákat ölel fel a városban, azoknak legyenek egy kiemelt, értékes gasztró elemei, másik felől pedig jövőben már a Borvizek útja fog működni, kerékpárútvonalrendszerekkel, gasztró részekkel, műemlékekkel, műemlékelemekkel is, Hargitaföldön a Wild Trail Hargita is milyen rendszer fog működni, amelyet készítünk elő. Tehát számtalan olyan dolog lesz, amely teljesen új arcát fogja Csíkszeredának megmutatni ebben a gasztrós, turizmusos vendéglátásban, és amelyet jól fognak tudni használni a vendéglátók. Úgyhogy nem csak események lesznek, hanem azután fennmaradó olyan programok, mint például a Borvizek útja, amelyek az egész Csíki medencét magába foglalják.
0: Küldték a kollégája a kiegészítő infót, és ezt csak zárójelben mondom, csak a Mária főhadnagyra vannak már jegyek, zárójelbe
1: köszönjük
0: zárva.
1: Köszönjük szépen, akkor ő megkapta ezt üzenetben.
0: Mit remél városvezetőként a gasztró évtől? Illetve lesz-e neki állandó hozadéka majd?
1: Biztos lesz. Egyfelől óriási az, ami most történik a Visit Hargita koordinálásában, a Narancslepke és az Open Farm minősítések, vagyis megtanuljuk újra együtt közösségén, vendéglátósokként, farmer vagy kis farm működtetőként, hogy úgy is tudunk működtetni, hogy annak legyen autentikus íze az idejövő turistáknak, mert ők azt keresik, ami autentikus, ami Székelyföld, ami Csíki. ami hozzánk kötődik. Ugye ennek egy olyan fajta hozadéka lesz, amely fenn fog maradni. De ez nem tűnik el, mert az egyenliséget ad. Másfelől a térképen, ha fent vagyunk, ha ügyesen dolgozunk, ha számtalan élelmiszeripari terméken rajta annak a védjegyek, én ebben hiszek, és remélem, hogy ebben lesz előrelépés, hogy mennyi csapat hozzá tud energiát szervezni, akkor maga a román társadalom is benn ég az, ahogy nekem még mindig előttem van a szebeni gasztró régiós év, amikor Szeben ugyanezt most már hát tizenvalahány évvel ezelőtt végigvitte. Úgyhogy ezeknek vannak hozadékai, ügyesen kell éljünk velük, és bátrak kell legyünk.
0: No, hát akkor bízom benne, hogy a lendület, a tenni akarás és a bátorság is megmarad. Korodi Attila, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
2: Fun FM Rádió, Fülig Zene.
3: Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Átcsoportosításokkal próbálják kezelni az egészségügy finanszírozási hiányát Romániában. Csek Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint jelenleg 98 millió lei hiányzik az állami egészségügyi rendszer rövid távú működéséhez. Az összegből többek között a kórházak sürgősségi osztályainak béreit és működési költségeit, valamint a mentőszolgálatok kiadásait fedeznék. A pénzt részben egészségügyi programoktól, köztük a HIV-AIDS programtól, részben a rezidens orvosok béralapjából csoportosítják át. Csek Attila szerint ez csak átmeneti megoldás, amely október végéig biztosítja a működést, a tartós rendezéshez költségvetés kiigazításra és teljes sokkörű kormányra van szükség. Döntőházként ismét megszavazta a képviselőház a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, amelyet korábban az államfő visszaküldött felülvizsgálatra a parlamentnek. A jogszabály a korábbi 426 helyett 2026-ra és 2027-re évi 859 barna medve kilövését írja elő megelőzési céllal, és a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére 55 helyett 110-re emeli. A tervezetet előterjesztő RMDS szerint az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a túlszaporodott állomány tudományos alapú szabályozása. A törvényt a parlament korábban elfogadta, és május 4-én továbbította kihirdetésre az elnöki hivatalnak. Nikos Ordán május 26-án megtámadta az Alkotmánybíróságon a jogszabályt, de a testület június 24-én elutasította a beadványát, ezért az államfő a törvény felülvizsgálatát kérte a parlamenttől. Szerinte a különböző hatóságok felelősségi köre és a medvék elleni intézkedések sorrendje is pontosításra szorul, ahogy az is, hogy mikor alkalmazható az állat elriasztása, befogása és végső esetben a kilövése. A 13 éves kor alatti gyerekeknek megtiltanák a közösségi oldalak használatát, 15 éves korig pedig önálló fiókot sem lehetne létrehozni az Európai Unióban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelőjén jelentette be, az Európai Unió alapjaiban változtatná meg, hogyan használhatják a gyerekek és a tinédzserek a közösségi médiát. A szabályokat megsértő technológiai vállalatokra akár éves árbevételük 6%-ának megfelelő bírságot is kiszabhatnának. Sarkvidéki eredetű hideg légtömeg éri el jövő héten Romániát, ami jelentős lehűlést hoz. Kedden és szerdán, szeptember 22-23-án a hőmérséklet egyik napról a másikra akár 10-15 fokkal is visszaeshet, a magasabban fekvő területeken pedig havas eső és havazás is kialakulhat. Az ég változóan felhős lesz, de a nyugati, északi és a középső ország részben megnövekszik a felhősödés és a csapadék valószínűsége. Az 1800-2000 méter felett területeken havazás, havas eső alakulhat ki. A szél időszakosan minden régióban felerősödik, a legerősebb széllökések pedig a hegyvidéki területeken várhatók, ahol a szélsebesség meghaladhatja a 70-80 kilométeret óránként. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 10 és 21 Celsius fok között alakulnak, még a minimumok az ország nagy részén 4 és 13 fok közé esnek vissza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 23-24 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel, illetve érdekes beszéd témákkal. A következő meghívott vendégem Szabó Károly, a Visit Hargita igazgatója lesz. Napokban adták át a minősítést azoknak a vendéglátóipari egységeknek, akik beálltak a táncba, megfogjuk egymás kezét és járjuk jövőre, lévén, hogy Hargita megye gasztrorégióként fog majd a térképen csillogni, azaz reményeim szerint, de hamarosan elmondja majd a szakember, hogy igazam lesz-e. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.
2: elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban.
3: Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro.
0: Reklámot hallottak. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
5: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 16-án a narancslepke minősítés tanúsítványait a Csíkszeredai Parkhotelben. A minősítési rendszer egyébként a Hargita megye Európa gasztronómiai régiója 2027 program egyik kiemelt kezdeményezése, amely a helyi alapanyagokra, termelőkre és Hargita megye gasztronómiai örökségére építő tudatos vendéglátást ismeri el, jelentsen ez bármit is. Erről bővebben Szabó Károly, a Visit Hargita igazgatója fog beszélni. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó napot kívánok mindenkinek.
1: Akkor kezdjük megint előről, mert ugyan számtalanszor volt erről már szó, de még biztos vagyok benne, nagyon sokan vannak, akik még nem értesültek róla. Tehát Hargita megye megpályázta Európa gasztronómiai régiója címet, ezt 2027-ben egész évben viselhetjük. Mi volt ennek az előfeltétele, illetve miket kellett teljesíteni ahhoz, hogy ez a cím a miénk legyen egy kerek évre?
2: Egész 2023-ig megyünk vissza az időben. Mi azóta dolgozunk tudatosan ezen a történeten. És az előzménye az volt, hogy volt egy tematikus évünk a Visit Hargita keretében, 2022-ben, amikor a gasztronómia volt a kiemelt témakör, és akkor láttuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan elem megvan itt a megyében egyébként, ami ezt elősegíteni. Tehát egyrészt van egy székely termék kezdeményezés, havi vásárok, ami a helytermelőket gyűjti össze, van egy kiadvány, a Székely Konyha és Kert, ami időszakosan, rendszeresen havonta jelenik meg újabbnál újabb tematikákkal. Olyan könyvek jelentek meg az elmúlt időben, ami Ferencesek főztje, vagy Kölcsönkért kovász, ami szintén összegyűjtötte azokat az értékeket, amelyekre mi itt gondoltunk, és természetesen nem maradhatnak el a vendéglátóhelyek sem. És akkor ezt így kezdtünk foglalkozni a gondolatokkal, összeraktuk, és felvettük a kapcsolatot azzal a szervezettel, amely ezt a minősítést adja. Egy spanyolországi szervezet, az International Gastronomic Arts, Arts and Tourism nevezetű alapítvány, és jelentkeztünk, hogy mi szeretnénk ezt megpályázni 2027-re. Ők nyilván nem nagyon tudták, hogy mi az, hogy Hargita, hol vagyunk, mint vagyunk, kicsit kébe kellett őket helyezni. Ezt követte egy bitbook, tehát pályamunkának a leadása, ami egy olyan körülbelül 60 oldalas könyv gyakorlatilag.
1: Szerepel a kezemben, nem?
2: Ahol mi felsorakoztattuk azokat az érveket, amelyekre mi alapozzuk azt, hogy szeretnénk Európa gasztronómiai régiója lenni, természetesen kiegészítve azzal a természeti környezettel, amely itt a megyénkben megtalálható.
1: Akkor ez volt a kortárs beszédnek a nyomtatott verziója.
2: Igen, igen. És elfogadták, eljöttek zsűri látogatásba, egy olyan delegáció képviselet, amely közül még senki nem járt itt a térségben, és nagyon meg voltak lepődve mindazon az értéken, amit itt gyakran, hát érintetlen formában megtaláltak. Erről, hogyha gondolod, később tudunk beszélni. Azt mondták, hogy egy hidden gem Hargita megye, és ezt követte majd egy kuratóriumi döntés, ahol igenis kihirdették azt, hogy Hargita megye viselheti 2027-ben ezt a címet. Így jutottunk el idáig ott, mi gyakorlatilag az elmúlt években ezen dolgoztunk, és a tevékenységünket egyre fokozatosabban hangoltuk át a gasztronómiai törekvésekre.
1: Hát akkor tulajdonképpen az idei esztendő ez a felkészülés éve, és akkor ennek keretében hirdették meg a vendéglátó, ipari, illetve szállásadó egységeknek ezt a különböző kategorizálást, akik egy bizonyos kritériumrendszert teljesítve kapták meg ezt a minősítést. Ezt csak jövőre viselhetik, vagy már mostantól, vagy ez örökre megmarad, ez a Mirmidon lepke, vagy a narancs lepke után kapta a nevét, és az a lényeg, hogy helyi alapanyagokból, biztos helyi forrásból származó alapanyagokat felhasználva főznek nap mint nap a betérő vendégeknek, de ehhez tartozik ugye egy szemlélet is, illetve egy magatartási kódex is. Tehát ez a három adta össze a minősítés elnyerését?
2: Ja, kicsit komplexebb a történet.
1: Hát próbálom egyszerűen, ellenben, hogy én is értsem.
2: Gyere, segítek ebben. Tehát néhány alapvető feltételünk volt nekünk, hogy ki az, aki ezt megkaphatja. Tehát egyrészt összeállítottunk egy listát, amelyet Signature Dish-nek hívtunk. Ezekben találhatóak azok az ételek, amelyek a Hargita megyei gasztrokultúrára jellemzőek, és az itt élő több kultúrának van benne lenyomata, tehát a román, az örmény, a székely magyar konyhának az elemei.
1: Ez egy közvéleménykutatás eredménye.
2: Igen, ezt egyrészt, és másrészt ezt a listát egyeztettük egy formálódó szakácsok egyesületével, ahol 12 szakács nézte át ezt a listát a megye különböző részeiről, és így született meg ez a lista. Na most ahhoz, hogy valaki megkaphassa ezt a narancslepke minősítést, kötelező módon kellett olyan ételek szerepeljenek a menüjén, amely ezen a listán rajta van. Az egy lepkéért kevesebb, a három lepkéért több.
1: Tehát akkor megvan, hogy ki hány lepkét kapott?
2: Igen, tehát aha. Egy, kettő és három narancslepke minősítéssel.
1: Tehát akkor három az a maximális, az a csúcsok csúcsa van, ilyen szempontból. Ezt a Signature Dish-t, ezt egész évben, jövőben, egész évben étlapon kell tartani, feltételezem.
2: Mindenképp, hisz ezzel nyerte el, ezzel érdemelte ki azt, hogy ő ezt megkapta. Egyébként ez egy saját általunk kitalált minősítési rendszer, tehát ezt nem veszíti ő el, ezt mi tudjuk tovább vinni. Na most egy másik feltétel az volt, és ez nem egy kizárólagos feltétel volt, hogy legyen együttműködés a vendéglátó helyeknek a helyi termelőkkel. A helyi termelő nélkül nem beszélhetünk helyi gasztronómiáról. És akkor itt is voltak különböző kategóriák, nem alkoholos ital, alkoholos ital, mondjuk sajtfélék, méz, tea, fűszer, tehát mindaz, ami nekünk van, és ahhoz, hogy ezt mi el is higgyük, elkértünk több esetben is tavalyi számlákat, hogy oké, de ezt írtad, amikor jelentkeztél, mutasd meg azokat a számlákat, amik a tavaly születtek az együttműködés nyomán.
1: Mondjuk így lett a 67 jelentkezőből 59?
2: Így is, de nem csak ezekből az okokból kifolyólag, hanem mindegyik eset itt más. És kértünk még tőlük azt, hogy a közösségi média felületeken legyen nekük is kommunikációjuk, mert a mi tevékenységük alapvetően egy kommunikációs branding tevékenység, és ezt sokkal könnyebben tudjuk megvalósítani, hogyha nem mi egyedül, hanem mondjuk 100 másik entitás kommunikál a megyéből, és tesz fel fotókat, rövid videókat, vagy bármit, ami segíti beépülni a tudatba, hogy itt igenis van egy formálódó, egyre komolyabb gasztronómia.
1: Tehát akkor 59 vendéglátóhely kapta meg a minősítést egy, kettő vagy három lepkével. Ők már tulajdonképpen benne vannak, tehát már mostanig is ezt csinálták, hogyha jobban meggondolom. Tehát mostanig is jó minőségű helyi forrásból származó alapanyagokat kínáltak ilyen-olyan formában a betérőnek, vagy ha nem, akkor mostantól még jobban figyelnek erre.
2: Nem volt ez ilyen egyszerű, mert azért szembe kellett nézni a menüvel. Tehát itt kellett azért dolgozzon mindenki. Tehát egyrészt általunk is volt ott letéve egy több oldalas anyag, hogy mi az, amit mi elvárunk, mi az, aminek meg kell felelni, és akkor ők ezen kellett dolgozzanak, tehát ők kellett jelentkezzenek, tehát ezt mi nem erőltettük rá senkire, hanem ő neki kellett állni, és akkor be kellett gépelje, meg le kellett írja, hogy ő mire alapozza, hogy ezt megérdemli. És elmentünk mindenhová helyszínre, tehát mind az összes jelentkező 67 egységhez elmentünk terepre, megnéztük, hogy ott mi van, lefotóztuk a menüket, a hiányosságokat jeleztük, stb. Egyébként egy fontos elvárás volt az, hogy mindenki vagy a menüjében, vagy a vendéglőjében kommunikáljon arról, hogy melyik helyi termelőkkel dolgozik együtt.
1: Tehát akkor ezt nem nagyon bízták a véletlenre, meg a simisumizás lehetőségét is próbálták minimálisra visszazárni.
2: Ahogy mondod.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. Hogy lett a 67-ből 59? Azaz milyen kizáró tényezők merültek fel egy-egy esetben?
2: Hát vagy az online térben való kommunikáció.
1: Mondjuk azt lehetett volna pótolni, de hajlandóság is kellett volna hozzá.
2: Ide is azért energia kell.
1: Persze.
2: Napi szinten, tehát működtetni egy Insta oldalt, egy Facebook oldalt több nyelven, azért ide kell egyfajta elköteleződés.
1: Tehát akkor a román-magyar alapból kötelező volt. elvárás
2: igen.
1: szinten.
2: Tehát mi szeretjük a három nyelvű, de alapjáraton két nyelvű kommunikációt kértünk. Nyilván, hogy a három, az már a három csillagnál kötelező volt, a három lepkénél. És akkor ilyen-olyan okokból kifolyólag vagy a helyi termelők, vagy a menüben voltak hiányosságok, nem kapta meg minden. Vagy azt mondta, hogy ő egy olyan ásványvízzel dolgozik, ami mondjuk nem így 100 kilométeres környezetből van, és ezért nem akar változtatni, mi ezt elfogadtuk, és akkor nem erőltettük. Viszont, hogyha nincs az étlapon egy helyi víz, egy ásványvíz, innen Hargita megyéből.
1: Mondjuk a másik svájci öt mellett akár?
2: Igen, vagy okay. egy bárhonnan. Uh-huh, tehát uh-huh. nekünk nem az az érdekünk, hogy nekünk az az érdekünk, hogy ezt a helyi összefüggés láncot erősítsük. És ezt, nekünk ez a módszerünk erre, hogy ezt erősítsük. Tehát ez nem egy kötelező érvényű történet senki számára. Aki úgymond felült a vonatra és jött velünk ebben az elképzelésben, azt vittük magunkkal, és aki nem, annak csak tiszteletben tudtuk tartani a döntését.
1: A helyi termelők, nekik is jelentkezni kellett, vagy ők egy eleve jelen vannak a piacon, és akkor egymást ők már megtalálták?
2: Megtalálták, és több helyi termelő is visszaigazolta, hogy amikor mi ezt márciusban elindítottuk, azóta több megkeresése volt vendéglátóegységek uh-huh. részéről, hogy szeretnék betenni a termékeiket a vendéglőben. Most ez lehetett adott esetben akár egy almalé, vagy egy párlat, vagy bármi, amit el lehetett képzelni.
1: Egyébként le van-e az szabályozva? Már csak azért kérdem, hogy ez elindíthat-e egy ilyen negatív láncot, hogy ugye a vendéglátó egység megbeszéli a helyi termelővel, úgymond valamilyen szempontból egymásra vannak szorulva, és akkor a helyi termelő úgy dönt, hogy valamilyen oknál fogva megemeli ezeket az árakat, vagy ez le van szabályozva?
2: Mi ebben nem tudunk beleszólni ott. Tehát ezt a piac szabályozza, és az egymással való korrekt üzleti viszony.
1: No, tehát akkor ez gyakorlatilag ilyen gentleman agreement alapján működik.
2: Micsoda?
1: A kettőjük közötti megállapodás.
2: Dolgozzanak együtt, számlázzanak, és generáljanak üzleti hasznot.
1: Signature dish-t már említettük, a lepke minősítést említettük. Open Farm ez a hónap végén lesz, 26-27-én, hogyha jól emlékszem. Tehát maguk a termelők is beállhattak ebbe a táncba.
2: Az Open Farmról egy kicsit, hogyha beszélhetek, ez egy olyan kezdeményezés, amit szintén itt Hargita megyében csináltunk meg, így szervezett formában országosan először, hogy a turisztikai körforgásba integráltuk a farmokat, látványműhelyeket, tehát azokat a helyeket, amelyek szintén meg kellett feleljenek néhány elvárásnak részünkről, alapelvárásoknak, tehát parkolóhelyet kértünk, illemhelyeket kértünk, ahol kezet lehet mosni, biztonságos környezetet, és hogyha véletlenül van a végén egy termék üzlet, egy bemutató üzlet, ahol szintén lehet vásárolni, akkor ezeket is integráltuk. Tehát itt a látogatók itt megsimogatják, kitapasztalják, megcsinálják, és a végén landolnak egy termék üzletben, ahol vásárolhatnak is. Tehát ennek egyrészt kliensszerző hatása is van, másrészt pedig szintén központi elemévé helyezi a gasztrorégiónak ezeket az alap helyeket, hiszen, amint mondtam, a helyi termelő nélkül nagyon nehéz a gasztronómiáról beszélni.
1: De feltételezem, hogy azok, akik vállalták ezt a történetet, ők csak a lepke minősítéssel maradhatnak benne jövőre ebben a történetben, ugye?
2: Két külön rendszerről beszélünk, az egyik az Open Farm, ezek a különféle
1: farmok. Bocsánat, fejben én farmok, már visszaugrottam a vendéglátóit. Igen.
2: A másik az a narancslepke minősítés, tehát két külön rendszer. Mind a kettőt rá fogjuk egyébként tenni egy tematikus gasztrotérképre, ahol ott lesznek az események és a tematikus gasztroútvonalak, és ez egyébként most már digitális formában megvan, és ahogy lehetőségünk van rá, ki is nyomtatjuk.
1: Tehát akkor ez a körben zárult jövőre, vagy innentől kezdve már nem lehet még pluszban jelentkezni?
2: Lehet, mert lehet? Ez nem ez egy jó? Betonba Aha. öntött dolog. Mi szeretnénk is ezzel tovább foglalkozni, mert vannak, akik szeretnének ebbe bekerülni, így utólag is, vagy most különféle okokból, vagy nem volt idejük, vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak ezzel foglalkozni, és elképzelhető az, hogy fognak is kiesni ebből a rendszerből, mert ha azt látjuk, hogy ha valaki nem tartja be azokat a szabályokat és alapelveket, amelyek mentén ő ezt elnyerte, akkor mi levesszük arról a listáról.
1: De ezt úgy kell elképzelni, mint a Michelin csillagot, egyszer csak megjelenik egy áruhás ítész?
2: Igen, ez a Hargita megyei Michelin. Annyi, hogy nálunk nincsenek minőségi kritériumok egyébként, de ki tudja, hogy a jövőben ez hová tud fejlődni.
1: De ugye ez nem jelenti azt, hogy azonnal minden étterem étlapjáról eltűnik a nem tudom, a Gordon Blue, ahogy nálunk fele szokták ezt mondani, tehát hogy ez is megmarad, de hogy kötelező elemekként ezek a signature dish-ek egész évben étlapon kell legyenek.
2: Így van, itt most van egy érdekes dolog, tehát a helyi lakosságot is ki kell ezek a vendéglők szolgálják, és a helyi lakosságnak igénye van ezekre a típusú ételekre, akár egy keresztelő, vagy akár egy pizza, vagy egy pasta, vagy bármi, tehát a helyi lakosság ezeket igényli. Nem lehet csak helyi, csak tárkonyos krumplilevesből élni, mondjuk én szerintem lehetne, ellenben.
1: Szerintem is jó az.
2: Tehát itt két rétegnek kell megfelelnek. Egyrészt az ide érkező turistának, aki igényli azt, hogy helyi specifikus ételt fogyasszon.
1: Hát ahogy mi is igényeljük mondjuk Spanyolországban, hogy igen.
2: Pontosan, és van egy helyi lakosság, aki az év 365 napjában itt van, és néha elmennek vendéglőbe fogyasztani.
1: Jó, úgy fogalmaztunk ugye a beszélgetés elején, hogy tulajdonképpen az a kritériumrendszer, ami alapján mi ebbe bekerültünk, az nekünk adott. Egy kicsit olyan egyértelműnek vesszük, hogy nekünk van szép legelőnk, van jó gyógynövény, gazdag felhozatal, helyi termelők. Emellé terveznek-e még bármit is jövőre nyilván?
2: Egy zárójelt engedjél meg a szép legelők gondolatmenetethez. Tehát mi jelen pillanatban a természeti környezetünket és a biodiverzitást adjuk el a turisztikai piacon. Tehát ezt a csendet, ezt a látványt, ezt a hangulatot. Na most az, hogy ez létezik, ez annak köszönhető, hogy van, aki megművelje és gondozza ezt a tájat. Tehát még lehet látni juhokat, vagy tehenet, vagy szántóföldet, kaszálót, stb. Viszont, hogyha nem nincs a gazdának ebből jövedelme, akkor felhagyja ezt a fajta tevékenységet, akkor már nem lesz helyi termelő, nem lesznek helyi farmerek, és akkor megszűnik ez a helyi termelés, és akkor marad a távolról idehozott alapélelmiszer.
1: Nem jut eszembe pontosan, hogy fogalmazott, az online marketing építés? Valahogy így fogalmazott, ami azt jelenti, hogy az online térben kell nekünk az információt eladni, illetve folyamatosan szemben nyomni a világgal. Ez a brit lap, ez a brit tudósítás, ez egy fizetett cikk volt, vagy ezt a véletlen hozta?
2: Nem volt fizetett, annyi dolgunk volt vele, hogy leszerveztük az illetőnek az itt tartózkodását, tehát ő azért nem fizetett. Az ide utazását ő oldotta meg, és mi neki nem fizettünk semmit. Élményekben részesítettük, 12 napig, amíg itt volt, megmutattunk mindent, amit ő szeretett volna.
1: És ilyen még lesz, feltételezem?
2: Persze, ezek folyamatosan, vagy egy tévéstáb, vagy egy influencer, tehát ez most már havonta találkozunk ezzel a típusú tevékenysége, és ő írta meg saját magától ezt a cikket. Mi egyáltalán nem szóltunk bele, hogy esetleg ezt vett ki, vagy ezt még tett be. Arra kértük, hogy esetleg ott, ahol megszáll, meg étkezik, azokat a helyeket igyekezzen betenni, mert ezért ő nem fizetett, és mi sem fizettünk. Tehát itt egy együttműködés volt a helyi vendéglátóipar köztünk és közte.
1: Hát mondjuk most már másodikszor említette a tévéstábot, az első felütésnél, amikor a Székelykonyha és Kert mint olyan szóba jött, azért a kicsi lelkemnek jól esett volna, hogyha a Székelykonyha és Kert műsort is megemlíti, de hát látom, hogy hiába várok erre.
2: A Székelykonyha és Kert műsora nagyon-nagyon jó munkát végez már évek óta. Ahogy eddig is ott, ezután is ötletekkel, javaslatokkal tudjuk segíteni a munkát. Mert nagyon sok ilyen hely van Hargita megyében.
1: Éppen ezt akartam mondani, hogy nem kell a szóval fogni azokat a vendéglátóipari egységeket, meg jó szakembereket, akik itt dolgoznak. Reklám vagy nem reklám, kimondva vagy kimondatlanul, ez az egész történethez a taste az nagyon sokat hozzátesz. Jól látom?
2: Mindenképp. Tehát a taste az országos szinten egy kiemelkedő gasztronómiai esemény, és nagyon szívesen dolgozunk mi is velük, hisz hogyha az országban lévő legjobb fesztivált az Európa gasztronómiai régiójával egy helyről származtatjuk, akkor az csak jelent valamit.
1: Érdekes gondolat fogalmazódott meg a fejemben. Tehát ugye úgy fogalmazott, hogy az illető egy kicsivel messzebbről származó ásványvizet óhajtott a vendéglőjében felszolgálni. Ezt a gasztronómiai évet országos érdekeltségű cégek próbálják valamilyen szinten akár szponzoráción keresztül kihasználni, mert ugye ez egy kizáró tényező, mint olyan, de más útjai csak lehetnek annak, hogy ebbe a történetbe nagyon sokan beszálljanak még. Biztosítanak-e ezeknek a gazdasági szereplőknek helyet?
2: Igen, hát egyelőre nem állnak sorban, de van néhány elindított tárgyalásunk, illetve egy megkötött szerződésünk van a borszékásványvízzel.
1: Hát ez már nagyon jó, ha már egy van.
2: Egy van, és van tárgyalás alatt több is.
1: De most, ha már az illető ásványvizet, mint név szerint említettük, ő szponzorként akar ebben a dologban benne lenni?
2: Benne is van.
1: És akkor hol vannak a többiek, akik még hozzánk sokkal közelebb is vannak? Na akkor kérdezem úgy, hogy miért nem látnak ők ebben kiugrási lehetőséget például?
2: Nem
1: az ön meglátása szerint.
2: Nem tudok válaszolni. Nem igaz az, hogy nem próbálkoztunk. Ellenben valamiért nem mondhatnám azt, hogy ez egy átütő siker volt. Mindenképp nekünk van eszközünk arra, hogy a két brandet egymással asszociáljuk, tehát a Visit Hargitát és mondjuk egy ásványvizet, uh-huh. vagy egy bort, vagy tehát ilyen lehetőségeink vannak. A mi oldalunkat nagyon sokan látogatják, tehát eddig ebben az évben körülbelül 1.400.000 látogatója volt a Visit Hargita oldalnak, és 750.000 egyéni látogató. És emellett van egy 16.000-es e-mail adatbázisból álló hírlevelünk, ahová rendszerint küldünk ki infókat, és nyilván, hogy nagyon erősek vagyunk a közösségi médiában is.
1: Bár ugye ezek a számok, ezek beszédesek és jól hangzanak, korábban ön említette, hogy 10%-kal esett vissza a Hargita megyei turizmus, tehát azért annyira jól nem állunk, de nem rossz az irány.
2: Attól függ, honnan nézzük, mert ez a visszaesés, ez országos szinten érzékelhető, tehát ez nem egy megyei specifikum, ez egy hát romániai mindenképp, de Európa különböző részeiben is vannak megtorpanások, és ennek az okai ezek a makrogazdasági okokhoz köthetőek, nem azért, hogy esetleg a mi munkánk nem lenne hatékony.
1: Ugye általában Hargita megyét, tehát Hargita Kovászna Maros megyével szoktak minket együtt emlegetni. A Kovászna megyében is van, Maros megyében is van Visit Maros, illetve Visit Kovászna. Ők valamilyen szinten ebbe a történetbe be tudnak-e szállni, akár partnerként, segítségként?
2: Mi első perctől ezt a kaput nyitva hagytuk, tehát lehetőségük van, és ezzel éltek is Kovászna megyei vendéglők, tehát jelen pillanatban a narancslepke minősítéssel 4 Kovászna megyei vendéglátó helyet minősítettünk a tegnap, és ők is betartották azt a szabályzatrendszert, amelyet mi kértünk mindenkitől.
1: Akkor ilyen szinten mindkét megyére nyitott volt ez a kezdeményezés?
2: Igen, ugyanis egy turistának az, hogy megye határban valahol, az nem jelent akadályt, tehát hogyha autóval megközelíthető közelségben van egy jó hely, akkor ők beülnek és mennek. És a romániai turistának ez a profiljában benne van. Tehát gyakorlatilag ezt szoktuk meg, hogy autóval kell menni. Ez egy nagyon nagy ország, és nincsenek autópályák, így autózunk.
1: Érdekes ez a felvetés, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy jó, hát jövünk csíkba, de mit lehet ott csinálni? Vagy hogy a turisták azért nem maradnak hosszabb időre, mert nem nagyon van amit itt csinálni. Ön, mint a Visit Hargita igazgatója, hogy látja, fel tudjuk-e találni magunkat 2 hétre, nyilván Hargita megyén belül, ahhoz, hogy ne unatkozzunk?
2: Én azt mondom, hogy igen, de nyilván, hogy ez függ a turistának a profiljától is, mert ez egy természetre épülő turizmus, tehát ez egy csendes, ez egy zöld megye, feltöltődésre alkalmas, és kevésbé alkalmas a city break típusú bulizásra, meg kikapcsolódásra. Tehát ez nem egy fővárossal hasonlítható össze, ide más típusú turisták érkeznek.
1: Van-e nekünk Hargita megyét látogató turista fantom képe? Profilja?
2: Van.
1: És hogy néz ez ki?
2: Romániai, tehát valamelyik nagyvárosból, családos, vagy baráti társasággal érkezik, és 2 éjszakát tölt el, valahol kibérelnek egy kertes házat, ahol grillezési lehetőség is van, és napközben pedig meglátogatnak 50 kilométeres körzetben helyeket és aktivitásokat.
1: És hogy néz neki az optimista fantomkép mondjuk jövőre?
2: Hát az optim... Tehát az,
1: tehát ugyan, az önök elvárása szerint.
2: Az ugyanez gyakorlatilag, tehát nekünk még mindig a belföldi piac a fő prioritás, viszont minap hallottam ezt a megfogalmazást így, és azóta előszeretettel használom, hogy gyakorlatilag ez az Európa Gasztronómiai Régiója címnek a viselése, ez Hargita megyének az első komolyabb nemzetközi esítési projektje. Mert így, ez, így ahogy bekerültünk a Guardianba, most meg levelezünk egy BBC-vel, meg, tehát több ilyen jellegű National Geographic tekintélyes szaklap keresett meg az elmúlt időben, mi ezeket szeretnénk kihasználni, és valamennyire bepozícionálni a megyét a nemzetközi turisztikai piacon. Ennek viszont nem az a hatás, hogy január 1-től már sorba állnak a határnál, és mindenki ide szeretne jönni, ez egy 2-3 éves folyamat, amit folyamatosan kell csinálni.
1: Korábban ugye Korodi Attila polgármester úrtól is azt kérdeztem, hogy szerinte lesz-e ennek fennmaradó hozadéka. Feltételezem, hogy önök is ebben reménykednek.
2: Hát meg ezért is dolgozunk. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az, hogy felkerül a világhálóra több független forrásból az, hogy Hargita megye, Hargita County, és ezt asszociálják a gasztronómiával, a természeti értékekkel, a biodiverzitással, ezek ott maradnak, ezek az anyagok, tehát nem tűnnek el. Egy Google alapú keresés, egy AI alapú keresés, ezeket a találatokat mind figyelembe veszi, hogy hány független forrásból van fent tartalom rólunk, és akkor előrébb sorolja a kereséseknél.
1: Meg igazából a természeti környezetünk, a adottságunk sem tűnik el, ha hajlandóak vagyunk vigyázni rá. Tehát ezt még nagyon jól ki lehetne aknázni. Tulajdonképpen ez a turizmus kiaknázása, ez nálunk fele igazából most indul pár éve?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nem. Ez megvolt. Már a 90-es évek közepétől azért vannak olyan erős települések, amelyek falu turizmussal indultak el, és nyilván itt vannak a, tudom, például a Tusnádfürdő, ahol több nagy szálloda van, és már a kommunizmusban is volt egy erős turizmusa a településnek. Ez egy folyamatos fejlődés. A világpiac is fejlődik, és a megye turizmusa is fejlődik. Ezért nekünk folyamatosan napra készen kell lenni, viszont a mi elképzelésünkben az van, hogy a megye turizmusát egy fenntartható módon szeretnénk fejleszteni. Ami azt jelenti, hogy nekünk nem az a célunk, a végcélunk, hogy ide minél több számszerűleg, minél több turista érkezzen, hanem minőségi, jobban fizető turista réteg érkezzen, aki értékeli azokat az értékeket, amelyeket itt talál. Mert hogyha nagyon sok turistát ide vonzunk, több milliós számról, hogyha beszélünk, akkor pont azt tesszük tönkre, amivel ide vonzottuk ezt a turista réteget. És akkor ez egy csapda.
1: Tehát akkor ez egy kicsit ilyen kétélő fegyver. Szeretnénk is, hogy jöjjenek, de ne jöjjenek túl sokan. Azért, hogy ez a környezet ez fent tudjon maradni.
2: Tehát nagyon sok negatív példát lehet látni a világban, pontosan, ami a turizmusnak köszönhető.
1: Mondjuk az a veszély szerintem egyelőre minket nem fenyeget, szerencsére tenném hozzá.
2: De nem is szeretnénk, hogy fenyegessen, pontosan, mert akkor az történik, hogy külföldi befektetők, tőkeerősek felvásárolják a helyi lakásokat, kiadják bérbe, a helyi lakosság meg nem jut hozzá ezeknek a felvert lakásáraknak a megvásárlásához. Sok turista érkezik, zaj van, áll minden nap karnevál van, mondjuk egy pünkösdi búcsú minden nap, tehát az nekünk nem lenne jó. És az meg környezetileg is leterhel a sok turista, mert az nagyon sok WC lehúzás, tehát ivóvíz használat, szemét, mennyiség keletkezik, és ez nem jó hosszú távon.
1: Azokat az ételeket, amiket ugye a turisták itt megkóstolnak egy-egy vendéglátóipari egységben, azokat szeretnék hazavinni is. Feltételezem, hogy ebben a gasztró évben a székely védjegy, illetve azokkal ellátott termékek is előtérbe kerülnek.
2: Ez egyik alapeleme gyakorlatilag a székely védjegy az egész gasztrorégiós törekvésnek, hiszen ez már jóval megelőzően, még mielőtt mi ennek nekifogtunk volna, létezett, és egy nagyon jó lehetőséget kínált a gazdáknak, akik elfogadták ennek a feltételeit. Nem fog tudni sok ételt hazavinni innen, viszont dolgozunk egy 50 tételes receptes könyvön, ami a Signature Dish Hargita nevet viseli, és ebben lesznek leírva, tehát nem, ez nem csak egy receptes könyv, hanem maga a sztoria, hogy kik vagyunk, mi, miért vagyunk itt, és hogy miért pont azok az ételek a mi jellegzetes ételeink, amelyek.
1: No, mindent, azon gondolkodom, hogy mindent megbeszéltünk-e. Jövő héten fogunk majd az Open Farmsról beszélni. Gondolkodom, valami maradt-e, de gondolom nem.
2: Nagyon szívesen jövök máskor is. Erről lehet beszélni, mert még vannak egyéb kezdeményezéseink is, tehát akkor keressünk ennek egy másik.
1: Tehát akkor arról most nem szeretnénk.
2: De tudunk, de mennyi időnk van még?
1: Egészség, még van bő 15 percünk.
2: Hát akkor még amit elmondanék, hogy most készülünk egy eseménynaptárral. Uh-huh. Mi ebben az évben tudatosan lefilmeztünk néhány olyan rendezvényt, amely ennek a tematikus évnek sarokpillére tud lenni. Januártól kezdődően decemberrel befejezően még van azért egy olyan 4-5, amit le kell filmezzünk. És hát ezek kifejezetten gasztróra épülő események. Kezdve a disznótoros jellegű, füstéssó jellegű eseményektől, a böjtös, majd a terméssel kapcsolatos, tehát a káposzta, a hagyma, vagy az elkészített étellel, Pityóka Fesztivál, vagy ilyen hasonló rendezvényeket filmeztük le. Ezeket egyelőre a fiókba tettük be, mert ezeket szeretnénk jövőbe használni promóciós célokra. Illetve lesz egy nagyon nagy presztízsértékű rendezvényünk jövőben az IKKAD-tal közösen, azzal a szervezettel, amelyik nekünk ide ítélt ezt a díjat. A World Food Gift Challenge nevezetű rendezvény, ahová az összes eddigi gasztro régió küld be olyan termékeket, amit az előbb te is mondtál ott, hogy az ide érkező turista szeretne elvinni haza azoknak, akik otthon vannak, hogy kóstolják meg, hogy ne ezt onnan hoztam, szuvenír is. Innen jön ez a food gift, tehát elvihető, repülőre felvihető termékeket hoznak egy nívós versenyre, és hát, körülbelül 20-25 országból érkeznek termékek, világ
1: szintről. Ez nagyon magány.
2: Uh-huh. És ezeknek a képviselői fogják ezeket elhozni, bemutatni, és ezt már nagyon várjuk, tehát ez májusban lesz jövőben.
1: No, úgy fogalmazott korábban, hogy a január 1-től nem fog azonnal megjelenni 700 millió ezer turista, de hogy január 1-től ez a gépezet még inkább meggyorsul.
2: Meggyorsul nekünk, ez a 2026-os év arról szólt, hogy a keretrendszerét találjuk ki ennek a gasztrorégiónak.
1: Ez összeállt.
2: Úgy néz ki, hogy eddig összeállt, tehát nem azt a vonalat választottuk, hogy szervezünk néhány nagy fesztivált és rendelkezésre álló szűkös erőforrást ezekre elköltjük, hanem olyan mechanizmusokat találtunk ki, amelyek hosszú távon is meg tudnak maradni. Tehát az együttműködésre, a helyi együttműködésre és helyi termékekre alapuló együttműködést, illetve a mi kultúránkat bemutató együttműködéseket serkentjük.
1: No, hát akkor kívánom, hogy ez a nagy lelkesedés, ez a lendület megmaradjon, legyen hozzá jó sok pénz is, hogy tudjunk szabadon dolgozni, és akkor további jó felkészülést kívánok, és ahogy fogalmazott, legyen akkor ennek folytatása valamikor egyszer csak.
2: Köszönöm szépen, a proféta szóljon belőle.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Szerda, Villanytelep utca, 2-es szám alatt lehet.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: 99-ben jelent meg a The Cranberries Just My Imagination című szerzeménye. Ez az utolsó a mai kotyogóban. Búcsúznom kell, hamarosan érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, de természetesen, ahogy azt már tőlünk megszokhatták, a folytatásban is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, találkozunk holnap is.
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Átcsoportosításokkal próbálják kezelni az egészségügy finanszírozási hiányát Romániában. Csek Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint jelenleg 98 millió lej hiányzik az állami egészségügyi rendszer rövid távú működéséhez. Az összegből többek között a kórházak sürgősségi osztályainak béreit és működési költségeit, valamint a mentőszolgálatok kiadásait fedeznék. A pénzt részben egészségügyi programoktól, köztük a HIV AIDS programtól, részben a rezidens orvosok béralapjából csoportosítják át. Csek Attila szerint ez csak átmeneti megoldás, amely október végéig biztosítja a működést, a tartós rendezéshez költségvetés kiigazításra és teljes jogkörű kormányra van szükség. Döntőházként ismét megszavazta a képviselőház a medveállomány rikítására vonatkozó törvényt, amelyet korábban az államfő visszaküldött felülvizsgálatra a parlamentnek. A jogszabály a korábbi 426 helyett 2026-ra és 2027-re évi 859 barna medve kilövését írja elő megelőzési céllal, és a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére 55 helyett 110-re emeli. A tervezetet előterjesztő RMDS szerint az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a túlszaporodott állomány tudományos alapú szabályozása. A törvényt a parlament korábban elfogadta, és május 4-én továbbította a kihirdetésre az elnöki hivatalnak. Nikos Ordán május 26-án megtámadta az Alkotmánybíróságon a jogszabályt, de a testület június 24-én elutasította a beadványát, ezért az államfő a törvény felülvizsgálatát kérte a parlamenttől. Szerinte a különböző hatóságok felelősségi köre és a medvék elleni intézkedések sorrendje is pontosításra szorul, ahogy az is, hogy mikor alkalmazható az állat elriasztása, befogása és végső esetben a kilövése. A 13 éves kor alatti gyerekeknek megtiltanák a közösségi oldalak használatát, 15 éves korig pedig önálló fiókot sem lehetne létrehozni az Európai Unióban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelőjén jelentette be, az Európai Unió alapjaiban változtatná meg, hogyan használhatják a gyerekek és a tinédzserek a közösségi médiát. A szabályokat megsértő technológiai vállalatokra akár éves árbevételük 6%-ának megfelelő bírságot is kiszabhatnának. Sarkvidéki eredetű hideg légtömeg éri el jövő héten Romániát, ami jelentős lehűlést hoz. Kedden és szerdán, szeptember 22-én, 23-án a hőmérséklet egyik napról a másikra akár 10-15 fokkal is visszaeshet, a magasabban fekvő területeken pedig havas eső és havazás is kialakulhat. Az ég változóan felhős lesz, de a nyugati, északi és a középső ország részben megnövekszik a felhősödés és a csapadék valószínűsége. Az 1800-2000 méter felett területeken havazás, havas eső alakulhat ki. A szél időszakosan minden régióban felerősödik, a legerősebb széllökések pedig a hegyvidéki területeken várhatók, ahol a szélsebesség meghaladhatja a 70-80 km óránként. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 10 és 21 Celsius fok között alakulnak, még a minimumok az ország nagy részén 4 és 13 fok közé esnek vissza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, a csúcsérték 23-24 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülix zene!

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A parlamenti pártokkal egyeztet ma Nikus Ordán államfő a leendő miniszterelnök személyéről. Romániának több mint 4 hónapja van ügyvivő kormánya, miután májusban megbukott az Ilie Bolozsán vezette kabinet. A PESZ-edek közölte készen áll a kormányzásra. Az AOR ugyanakkor jelezte, csak olyan kormányt támogat, amelynek tagja lehet. A PENELE támogatja az új kabinet megalakítását, amennyiben annak programja és összetétele megfelel a párt feltételeinek. Az RMDSZ nem nevezett meg konkrét miniszterelnök jelöltet, de Kelemen Hunor szerint olyan kormányfőre van szükség, akinek megfelelő politikai és közigazgatási tapasztalata, valamint tekintélye van, és képes párbeszédet folytatni a parlamenti pártokkal. Harmadik napja drágul a gázolaj Romániában, az OMV Petrom a Petrom kutaknál 10, az OMV-nél 9 banival emelte a dízel literenkénti árát. A Rompetrol és a Szokár 9, illetve 10, a MOL pedig 13-ban is drágítást hajtott végre, míg a Lukoilnál 4 banival került többe a gázolaj. A nagyvárosok közül jelenleg Temesváron a legolcsóbb a dízel, literenként 10 lej 61 baniért lehet hozzájutni, Kolozsváron 10 lej 64 bani körül alakul az ár. A benzinára egyelőre nem változott jelentősen, nagyjából 9 lej 89 és 9 lej 93 bani között mozog. A drágulás hátterében a globális energiapiaci válság és a gázolaj világpiaci árának emelkedése áll. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíj újraszámításában lehetett hiba, derül ki a számvevőszék jelentéséből. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas kevesebbet kaphatott a jogos összegnél, miközben több mint 570 ezeren a nekik járónál magasabb nyugdíjat vehettek fel. A számvevőszék szerint az államnak mintegy 230 millió lejjel kellene pótolnia a hiányzó összegeket, a túlfizetések pedig több mint 71 millió lejre rúghatnak. A jogtalanul kifizetett többletet az érintett nyugdíjasoknak vissza kellhet fizetniük. Fontos azonban, hogy ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíjdosszié egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. A nyugdíjpénztár vitathatja a jelentés következtetéseit, ugyanakkor közölte, hogy több hibát kijavított már, a jelentést pedig a bíróságon is megtámadhatja. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. Ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított, hozzátartozói nyugdíjakat is találtak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás. 21 fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Bakelit. Igazi zenében.
2: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A parlamenti pártokkal egyeztet ma Nikus Ordán államfő a leendő miniszterelnök személyéről. Romániának több mint 4 hónapja van ügyvivő kormánya, miután májusban megbukott az Ilie Bolozsán vezette kabinet. A PESZ-vezetők közölte, készen áll a kormányzásra, az AOR ugyanakkor jelezte, csak olyan kormányt támogat, amelynek tagja lehet. A PNL támogatja az új kabinet megalakítását, amennyiben annak programja és összetétele megfelel a párt feltételeinek. Az RMDSZ nem nevezett meg konkrét miniszterelnök jelöltet, de Kelemen Hunor szerint olyan kormányfőre van szükség, akinek megfelelő politikai és közigazgatási tapasztalata, valamint tekintélye van, és képes párbeszédet folytatni a parlamenti pártokkal. Harmadik napja drágul a gázolaj Romániában. Az OMV Petrom a Petrom kutaknál 10, az OMV-nél 9 banival emelte a dízel literenkénti árát. A Rompetrol és a Szokár 9, illetve 10, a MOL pedig 13-ban is drágítást hajtott végre, míg a Lukoilnál 4 banival került többe a gázolaj. A nagyvárosok közül jelenleg Temesváron a legolcsóbb a dízel, literenként 10 lej 61 baniért lehet hozzájutni, Kolozsváron 10 lej 64 bani körül alakul az ár. A benzinára egyelőre nem változott jelentősen, nagyjából 9 lej 89 és 9 lej 93 bani között mozog. A drágulás hátterében a globális energiapiaci válság és a gázolaj világpiaci árának emelkedése áll. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíj újraszámításában lehetett hiba, derül ki a számvevőszék jelentéséből. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas kevesebbet kaphatott a jogos összegnél, miközben több mint 570 ezeren a nekik járónál magasabb nyugdíjat vehettek fel. A számvevőszék szerint az államnak mintegy 230 millió lejjel kellene pótolnia a hiányzó összegeket, a túlfizetések pedig több mint 71 millió lejre rúghatnak. A jogtalanul kifizetett többletet az érintett nyugdíjasoknak vissza kellhet fizetniük. Fontos azonban, hogy ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíjdosszié egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. A nyugdíjpénztár vitathatja a jelentés következtetéseit, ugyanakkor közölte, hogy több hibát kijavított már, a jelentést pedig a bíróságon is megtámadhatja. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. Ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított, hozzátartozói nyugdíjakat is találtak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás. 21 fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátor képzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
1: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a raptali vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ru címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Átcsoportosításokkal próbálják kezelni az egészségügyi finanszírozás hiányát Romániában. Csek Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint jelenleg 98 millió lej hiányzik az állami egészségügyi rendszer rövid távú működéséhez. Az összegből többek között a kórházak sürgősségi osztályainak béreit és működési költségeit, valamint a mentőszolgálatok kiadásait fedezik. A pénzt részben egészségügyi programoktól, köztük a HIV AIDS programtól, részben a rezidens orvosok béralapjából csoportosítják át. Cseke Attila szerint ez csak átmeneti megoldás, amely október végéig biztosítja a működést. A tartós rendezéshez költségvetés kiigazításra és teljes jogkörű kormányra lesz szükség. Harmadik napja drágul a gázolaj Romániában. Az OMV Petrom a Petromkutaknál 10, az OMV-nél 9 banival emelte a dízel literenkénti árát. A Rompetrol és a Szokár 9, illetve 10-ban is, a MOL pedig 13-ban is drágítást hajtott végre, míg a Lokoilnál 4 banival került többe a gázolaj. A nagyvárosok közül jelenleg Temesváron a legolcsóbb a dízel, literenként 10 lej 61 baniért, Kolozsváron pedig 10 lej 64 bani körül lehet megvásárolni. A benzinára egyelőre nem változott jelentősen, nagyjából 9 lej 89 és 9 lej 93 bani között mozog. A drágulás hátterében a globális energiapiaci válság és a gázolaj világpiaci árának emelkedése áll. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíj újraszámításában lehetett hiba, derül ki a számvevőszék jelentéséből. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas kevesebbet kapott a jogos összegnél, miközben több mint 570 ezren a nekik járónál magasabb nyugdíjat vehettek fel. A számvevőszék szerint az államnak mintegy 230 millió lejjel kellene pótolnia a hiányzó összegeket, a túlfizetések pedig több mint 71 millió lejre rúghatnak. A jogtalanul kifizetett többletet az érintett nyugdíjasoknak vissza kellhet fizetniük. Fontos azonban, hogy ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj dosszié egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. A nyugdíjpénztár vitatja a jelentés következtetéseit és közölte, hogy több hibát már kijavított, a jelentést pedig bíróságon is megtámadhatja. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. Ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított hozzátartozói nyugdíjakat is. Újra festik az útburkolati jeleket Hargita megye országútjain. Idén 80 kilométernyi felező vonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati jel felfestésére van pénz. A munkálatokat már elkezdték a 12-es számú országúton, Csíkszereda és Csíkszentdomokos között, ahol a felező vonal mellett a szélső jelzéseket is megújítják. A megye többi országútján egyelőre főként a felező vonalak felfestésére készülnek, tudta meg a Székely Hon. Az útügy Hargita megyei kirendeltségének vezetője szerint az idei karbantartásokra nem jutott elegendő pénz, ezért ősszel még folytatni szeretnék a kátyúzást és az egyéb javításokat. Fontos lenne, hogy a tél beállta előtt minél több útszakaszt rendbe tegyenek, mert a fagyás és olvadás jelentősen rontja az utak állapotát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 25 fokig emelkedhet, Csíkszeredában 23 fokot mérnek. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a többnyire száraz, napos idő, bár nőhet a borongós órák száma. A reggeli órákban a hőmérséklet plusz 4, plusz 7 fok közé csökken, napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulyka mellszűzpecsenyére 100 grammonként 1,19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9,99 banért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8,99 banért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájsó és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A parlamenti pártokkal egyeztet Mannikus Ordán államfő a leendő miniszterelnök személyéről. Romániának több mint 4 hónapja van ügyvivő kormánya, miután májusban megbukott az Ilie Bolozsán vezette kabinet. A PESZ-edek közölte készen áll a kormányzásra, az AOR ugyanakkor jelezte, csak olyan kormányt támogat, amelynek tagja lehet. A PENEL támogatja az új kabinet megalakítását, amennyiben annak programja és összetétele megfelel a párt feltételeinek. Az RMDSZ nem nevezett meg konkrét miniszterelnök jelöltet, de Kelemen Hunor szerint olyan kormányfőre van szükség, akinek megfelelő politikai és közigazgatási tapasztalata, valamint tekintélye van, és képes párbeszédet folytatni a parlamenti pártokkal. Harmadik napja drágul a gázolaj Romániában. Az OMV Petrom a Petrom kutaknál 10, az OMV-nél 9 banival emelte a dízel literenkénti árát. A Rompetrol és a Szokár 9, illetve 10, a MOL pedig 13-ban is drágítást hajtott végre, míg a Lukoilnál 4 banival került többe a gázolaj. A nagyvárosok közül jelenleg Temesváron a legolcsóbb a dízel, literenként 10 lej 61 baniért lehet hozzájutni, Kolozsváron 10 lej 64 bani körül alakul az ár. A benzinára egyelőre nem változott jelentősen, nagyjából 9 lej 89 és 9 lej 93 bani között mozog. A drágulás hátterében a globális energiapiaci válság és a gázolaj világpiaci árának emelkedése áll. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíj újraszámításában lehetett hiba, terül ki a számvevőszék jelentéséből. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas kevesebbet kaphatott a jogos összegnél, miközben több mint 570 ezeren a nekik járónál magasabb nyugdíjat vehettek fel. A számvevőszék szerint az államnak mintegy 230 millió lejjel kellene pótolnia a hiányzó összegeket, a túlfizetések pedig több mint 71 millió lejre rúghatnak. A jogtalanul kifizetett többletet az érintett nyugdíjasoknak vissza kellhet fizetniük. Fontos azonban, hogy ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíjdosszié egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. A nyugdíjpénztár vitathatja a jelentés következtetéseit, ugyanakkor közölte, hogy több hibát kijavított már, a jelentést pedig a bíróságon is megtámadhatja. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. Ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított, hozzátartozói nyugdíjakat is találtak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás. 21 fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulykamell szűzpecsenyére 100 grammonként 5 lej 19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9 lej 99 banért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8 lej 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
0: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A parlamenti pártokkal egyeztet Mannikus Ordán államfő a leendő miniszterelnök személyéről. Romániának több mint 4 hónapja van ügyvivő kormánya, miután májusban megbukott az Ilie Bolozsán vezette kabinet. A PESZ-edek közölte készen áll a kormányzásra, az AOR ugyanakkor jelezte, csak olyan kormányt támogat, amelynek tagja lehet. A PENEL támogatja az új kabinet megalakítását, amennyiben annak programja és összetétele megfelel a párt feltételeinek. Az RMDSZ nem nevezett meg konkrét miniszterelnök jelöltet, de Kelemen Hunor szerint olyan kormányfőre van szükség, akinek megfelelő politikai és közigazgatási tapasztalata, valamint tekintélye van, és képes párbeszédet folytatni a parlamenti pártokkal. Harmadik napja drágul a gázolaj Romániában. Az OMV Petrom a Petrom kutaknál 10, az OMV-nél 9 banival emelte a dízel literenkénti árát. A Rompetrol és a Szokár 9, illetve 10, a MOL pedig 13-ban is drágítást hajtott végre, míg a Lukoilnál 4 banival került többe a gázolaj. A nagyvárosok közül jelenleg Temesváron a legolcsóbb a dízel, literenként 10 lej 61 baniért lehet hozzájutni, Kolozsváron 10 lej 64 bani körül alakul az ár. A benzinára egyelőre nem változott jelentősen, nagyjából 9 lej 89 és 9 lej 93 bani között mozog. A drágulás hátterében a globális energiapiaci válság és a gázolaj világpiaci árának emelkedése áll. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíj újraszámításában lehetett hiba, terül ki a számvevőszék jelentéséből. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas kevesebbet kaphatott a jogos összegnél, miközben több mint 570 ezeren a nekik járónál magasabb nyugdíjat vehettek fel. A számvevőszék szerint az államnak mintegy 230 millió lejjel kellene pótolnia a hiányzó összegeket, a túlfizetések pedig több mint 71 millió lejre rúghatnak. A jogtalanul kifizetett többletet az érintett nyugdíjasoknak vissza kellhet fizetniük. Fontos azonban, hogy ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíjdosszié egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. A nyugdíjpénztár vitathatja a jelentés következtetéseit, ugyanakkor közölte, hogy több hibát kijavított már, a jelentést pedig a bíróságon is megtámadhatja. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. Ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított, hozzátartozói nyugdíjakat is találtak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás. 21 fokot mérnek Csíkszeredában, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
2: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Szülőtől szülig.
1: Fülig
0: Fülig zene.
2: Fan FM.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda. Fan FM Rádió. Fülig zene.

Fültől fülig. Fan FM 87.6 Csíkszeredában.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
0: Szombatonként 11-től.

90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

a magyar zene jó, magyar zenék órája.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

Annyi baj van, hogy bennem sokszor fájva dobban e kis vérpumpagép. Hány hibánkból betegség lett, a nap is öl már nem csak éget, mondd én, hogy segíthetnék. A föld is néha félő, hogy már nem lesz sok

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fene

FM 87.6 Csíkszeredó. Szültől Fan FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

rien. Je ne pourrais plus jamais me toucher.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: ahol zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Fülix zene.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Ment a hűtlen nehéz fejjel,

life is not.

Fültől fülig FM. FM 87.6.

Fültől fülig Fun FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM